0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni. A

0: nappal. Minden, amit szeretünk. Sunshine FM.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Visszafogottabban indult az albérlet piaci roham. Kenőpénzt ajánlott a pénzügyöröknek egy hamis nap szemüvegeket szállító férfi. Visszaesett a dízelautók iránti kereslet a használt autópiacon. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedést, további útépítési munkaterületek rengeteg helyen a Vármegyék területén, M3-as autópályán és az országhatár fele vezető utakon főútvonalak jelentősen le vannak terhelve. Ez mutatkozott tegnapi nap folyamán is. Viszont nagyon sokan még üdüléssel, pihenéssel töltik ezt a hetet is. Nekik kívánunk kellemes utazást és balesetmentes közlekedést és jó nyaralást. Nyilván használják ki az időt. Nem sok van már hátra az augusztusból. És bizony rövidesen augusztus 20-a, akkor már még nagyobb forgalommal kell majd számolni az utakon, elsősorban főútvonalakon. Köszönöm a figyelmüket, további balesetmentes közlekedést, jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Országosan egyelőre visszafogottabban indult az albérletpiaci főszezon a ponthatárok kihirdetése után, de több egyetemvárosban erősen nőtt a kereslet. Az ingatlan.com adatai szerint a kiadó lakások iránti napi érdeklődések száma országosan csak 6%-kal emelkedett, miközben Szegeden 66, Debrecenben 47, Nyíregyházán pedig 30%-os ugrást mértek. A kínálat közben szűkült, egy év alatt közel 9%-kal kevesebb kiadó lakás jelent meg a piacon. Budapesten 260.000 forint volt a kiadó lakások mediánbérleti díja július végén. Debrecenben 220.000, Szegeden 215.000, Győrben és Székesfehérváron 200.000, Pécsen 183.000, míg Miskolcon 130.000 forint körül alakult a középérték. Hamis napszemüvegeket foglaltak le a NAV pénzügyőrei Budapesten a Golgota úti piac közelében. A járőrök egy magyar rendszámú furgont ellenőriztek, amelyben két vietnámi férfi utazott. A raktér átvizsgálásakor dobozokból és zsákokból nagy mennyiségű ismert márkajelzésekkel ellátott napszemüveg került elő. A NAV szerint a termékek minősége, csomagolása és a bemutatott iratok alapján egyértelmű volt, hogy hamisítványokról van szó. Amikor a sofőr nem tudta igazolni az áru eredetét, 3 millió forintot ajánlott fel a pénzügyőröknek, hogy elkerülje az eljárást. A járőrök ezt visszautasították. Összesen 1788 hamis napszemüveget foglaltak le. Az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértése és hivatali vesztegetés gyanúja miatt indult eljárás. Tovább csökken a dízelautók népszerűsége a hazai használt autópiacon, miközben egyre többen keresnek elektromos és hibrid modelleket. A friss júliusi piaci adatok szerint a dízel üzemű személyautókra érkező érdeklődések száma egy év alatt közel 9%-kal esett vissza, így havi 129.000-re csökkent. A benzines autók továbbra is stabilan vezetik a piacot több mint 205.000 érdeklődéssel. A villamosított hajtásláncok viszont látványosan erősödtek. Az elektromos és hibrid autók iránti kereslet több mint 30%-kal nőtt és megközelítette a havi 49.000-et. A szakértők szerint a vásárlók egyre inkább a kiszámítható fenntartási költségű, modernebb megoldások felé fordulnak. Az energiaellátással kapcsolatos bizonytalanságok ismét ráirányították a figyelmet az otthonok energiahatékonyságára. Pénzügyi szakértők

0: hogy a férfi rendszeresen értékesített kábítószert. A beszerzésben és a szállításban pedig egy 29 éves társa segítette. Később a feltételezett beszállítót is elfogták Hajdúböszörményben, nála a további csaknem 15 g drog gyanús anyagot foglaltak le. A bíróság két gyanúsított letartóztatását rendelt el, harmadik társuk pedig bűnügyi felügyelet alá került. Az ügyben kábítószerkereskedelem gyanúja miatt folyik az eljárás. Két ingyenes nyári programmal várja a nyíregyháziakat augusztus közepén a Térte közösség csapata. Augusztus 15-én szombaton drog- és alkoholmentes közösségi délutánt és diszkót tartanak a Humannet Alapítvány közösségi házában. A programban kézműves foglalkozás, számháború és esti zenés esemény is szerepel, elsősorban fiataloknak és családoknak. Augusztus 17-én hétfőn pedig fotós sétát szerveznek Nyíregyháza belvárosában. A résztvevők mobiltelefon és bekapcsolódhatnak és hasznos fotózási tippeket kaphatnak. A szervezők célja, hogy biztonságos közösség építő és élménydús szabadidős lehetőséget kínáljanak a városban élőknek. Több helyen forgalomkorlátozásra kell számítani Nyíregyháza belvárosában az augusztusi rendezvények idején. A Kántamus Nemzetközi Kórus Fesztivál és a Vidor Fesztivál programjai miatt a Kossuth tér nagy részét időszakosan lezárják a kerékpárosok, rolleresek és más járművek elől. Augusztus 18-án este 19:30-tól a koncert végig, majd augusztus 21 és 29-e között délután 15:30-től este 22:00-ig lesznek korlátozások. A gyalogos közlekedés továbbra is biztosított marad. A közterület felügyelet az autósoktól azt kéri, hogy parkolásukkal ne akadályozzák a rendezvények lebonyolítását, és különösen figyeljenek a tiltott vagy forgalmat zavaró megállás elkerülésére. Elindult az Észak-Alföldi Innovációs Platform, amely a térség innovatív vállalkozásait és fejlesztéseit mutatja be. Az új kezdeményezést a Hajdú-Bihar, a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Jászt-Nagykun-Szolnok vármegyei kereskedelmi és iparkamara hozta létre. A platform célja, hogy láthatóbbá tegye a régió innovátorait, ösztönözze a jó gyakorlatok megosztását és erősítse a vállalkozások közötti együttműködést. Az online felület folyamatosan bővülő tudásbázisként működik, ahol a fejlesztések, szakmai tapasztalatok és együttműködési lehetőségek is megjelenhetnek. A kezdeményezés szakmai hátteret biztosít a novemberben megrendezendő Észak-Alföldi Innovációs Fórumnak is. Ütemterv szerint halad a Mezőzombor és Nyíregyháza közötti vasútvonal nyári felújítása. A MÁV tájékoztatása szerint a május végén indult munkálatokat a rendkívüli hőség sem hátráltatja, a pálya felső vezeték és biztosító berendezési fejlesztések a terveknek megfelelően zajlanak. A beruházás egyik legfontosabb eredménye, hogy 12 sebességkorlátozást szüntetnek meg, vagy enyhítenek az érintett szakaszon. 10 helyszínen ismét óránként 120 km-es sebességgel közlekedhetnek majd a vonatok.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Három nyíregyházi sportoló is ott lesz a jövő héten kezdődő atlétikai Európa-bajnokságon. A kontinens viadalt augusztus 10 és 16-a között rendezik Birminghamben, a felújított Alexander Stadionban. A magyar csapatban Szikszai Róbert férfi diszkoszvetésben, dr. Kerekes Dóra női diszkoszvetésben, Helebron Máté pedig férfi gyaloglásban képviseli a nyíregyházi sportcentrumot. Helebron Máté a maratoni távon indul, és szeretne az első 10 között végezni. A szakvezetés abban bízik, hogy a nyíregyházi atléták egyéni csúcs közeli eredményekkel zárhatják az Európa-bajnokságot. Közben a Nyíregyházi Atlétikai Centrum iránt is nagy az érdeklődés. Több külföldi csapat is edzőtáborozna a városban. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak elszórtan alakulhat ki majd záporzivatar, így eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé észak-nyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel kedden már több felé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Hogy egyszerűen arra nincs az embernek ideje ilyen forgalmak mellett, hogy még lehajtott fejjel telefon nyomkodjon, arról nem beszélve, mikor átszelsz egy útszakaszt, ahol bármennyire is elsőbséged van, de hát a másik is nyomkodhatja a telefonját. Tehát, hogy mi van akkor, hogyha az autós is épp a telefonját nyomkodja, és azt tudom, hiszed, hogy lát.
2: Igen, erről beszéltünk, hogy a Kressz módosításba bekerülne majd, hogy nem telefonálhatsz gyalogosan sem a zebrán áthaladva például, vagy az úttesten áthaladva. Hogy fog kinézni egy telefonbeszélgetés? Igen. Most átkelek a zebrán, jó? Most az úton megyek át. Igen.
1: Kidumálott a háttérben. Hát csak a jelzőlámpa, az oszlop, hogy átkelhetek ebben a kereszteződésben.
2: Igen, tehát hogy fog ez a gyakorlatban kinézni? Szerintem sehogy, meg hogy tudod ezt ellenőrizni, hogy tudod ezt betartatni, ezt a szabályrendszámot teszünk mindenkinek a fejére, tehát ott virít majd, és akkor...
1: Igen, számháborúzni.
2: És akkor meg, Gábor, 6819-es, leolvastam.
1: Nem, be kell ilyen nicknevet, be kell majd regisztrálni a nevedhez, és akkor esetleg így.
2: Borsod megyében egy ilyen kicsi falu, és egy nagyon szép kilátó, de 1000 lépcső vezetett fel odáig, több mint 1000 lépcső. Hát abban már az ember motoros cipőben, bakancsba, meg sisakkal a kezébe, stb. Mire felcaplat, már az is egy erőt próbáló. Felmentünk, nyilván nagyon fújt a szél, onnan én lenéztem, nekem az elég volt, elindultunk lefelé, és akkor hallok lentről ilyen hangokat, hogy hülye, hány kiló lehet a kipufogó szerinted, jó, gyorsan, de mondom, a betyárját.
1: Nem, látod, nem bír lejönni onnan, már öreg, nagyon sok lépcső van még.
2: Akkor a másodban látom, hogy elfele. Három olyan helyi erő körbevette a motort, mások nem nagyon voltak, ők meg már azt méregették, hogy a mélyben mennyit kapnak majd vajon az alkatrészekért. Igen, abban a másodban megláttak, hogy jövök le sisakkal, futásban el, és mondtam, hogy igazából olyan 10 percen múlt, hogy nem gyalog jöttem onnan haza, mert
1: ezek már cikkszám alapján nyomták volna jó fogásra.
2: Szeretnék volna tuningolni. Rögtön, hogy...
1: Azért van otthon egy Simpsonom?
2: Kipufogó nélkül sokkal jobb hangja lenne, főnök. Tehát csak azért vettük le. Úgyhogy ott meg az volt a problémám, de egy idő után már röhögött rajta az ember, csak tényleg ilyen kellemetlenségekbe is bele tudsz szaladni.
1: Igen, csak nagyon kellemetlen felvinni 1000 lépcsőn keresztül, magad után húzva a motort. Csak azért, hogy legyen,
2: igen,
1: mivel hazamenned.
2: Igen, azzal nem tudsz mit csinálni, és egy kicsi kis zárt parkoló, nem zárt, egy kicsi kis parkoló volt, de tényleg ott az erdő közepén, és rajtunk kívül nem volt ott akkor éppen senki. Meg hát valaki, aki kifigyelte, hogy itt azért szokták néha parkolni. Úgyhogy lehet, hogy én voltam a szerencsés, aki hazajött azzal a járművel, amivel elmenne. Még mindig ott kóborol az erdőben.
1: Hát nyilván egyébként a helyi erők nagyon jól tudják azt, hogy aki oda felmegy, az egy darabig nem jön le.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready or not, here I come, where you at, the night is young. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: szárnya.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Vannak olyan autók, amik az oldal szerint ilyen extrém életutat tettek meg. Például van olyan modell, hogy 5 különböző országban is megfordultak. Ezek közül a rekorddel egy Ford Mustang, aminek 15 tulajdonosa volt. Azért az is árulkodó.
3: Akkor én meg sem szólalok, nekem 13, én voltam a 13. tulajdonos a Volkswagen Bogárnál, és magyarországi volt az autó.
2: Volt vele gond?
3: Dehogy.
2: Mindenkinek 3 hónapot
3: 68-as autó, most gondolhatod, azért az évek során jócskán cserélt gazdán. De volt rajta 10 réteg festék is. Tehát
2: mindenki rakott rá egy keveset.
3: Az eredeti színe, akkor tudtam meg, hogy azt hiszem piros volt. Én már úgy vettem, hogy sárga volt meg fekete, de előtte volt fehér is. Tehát volt mindenféle
2: árnyalat. Mikor a nővel megismerkedsz, és meglátsz egy gyerekkori képet, te szőke voltál.
3: Tudod, mikor derült ki? Mikor véletlenül neki mentem, még akkor tanulóvezető voltam. És akkor volt a garázs oszlop, így kicsit neki mentem, és nem az történt, hogy behorpadt a lemez, hanem így arrébb lökte az autót. Tehát egy olyan kemény anyagból volt, meg annyi git, meg minden volt már rajta, és néztem, így lehúzta a festékréteget, a betyárját. De hát ez, és akkor így jöttek a rétegek, tudod, egészen, de még mindig nem jutottam el a fémig, csak az alapozóig, és láttad, hogy azt a betyár, hogy ezen mennyi festékréteg van már.
2: Mint amikor a csomagfutár lehúzza a címkét, és alatta van még egy, meg még egy.
3: Igen. Egyszer egy ismerősöm vette egy vadonatúj autót. Szalomból kijött, ez sok-sok évvel ezelőtt volt, van már 20 éve is, és történt egy baleset, elvitte a karosszériáshoz, és a karosszériás közölte, hogy egyébként ott a hátsó csomagtartó résznél, meg a tető résznél, ott hát helyreállították a dolgokat, amik megsérültek, de az előző sérülés nek a nyomai azért látszanak.
2: Az előző, hát mondta, most vettem.
3: Milyen előző sérülés? Hát ez szalomból jött, ennek nem volt előző, én vagyok az első tulajdonos. És mondták, hogy de a tető már végig fújva volt, meg a hátsó csomagtartó rész is. Na nyilván visszament, és akkor elkezdett a szalomban reklamálni, utána néztek, hogy ilyen szállítási sérülés történt. Tehát amikor jött le az autó, a tréleren, vagy valahol, akkor ott csak hát ezt elfelejtették neki mondani.
2: Hát a 0 kilométeres is lehet rossz, ugye?
3: Igen, de hát ő mondta, hogy oké, nem probléma, ő átvette volna ezt az autót, de nyilván akkor már adtak volna valami kedvezményt, hogy ez nem az eredeti szín. De egyébként hétvégén pont ott jöttem el Esztergomban a Suzuki gyár mellett, ott áll rengeteg autó kint, és mondtam, hogy ez is olyan fura nekem. Legyártják, ott állnak egyébként a telephelyen, majd utána elkerül egy szalomba, ott áll megint a szalonnak az udvarán, ki tudja, hogy meddig, lehet, hogy ez több hónap, mire gazdára talál. Valahogy az embernek az a képzete, nem, hogy vesz egy új autót, akkor az frissen gyártod, most hoztál.
2: Az most jött ki a meleg szendvics sütőbe.
3: Igen.
2: Hát még gőzölöm.
3: Lehet, hogy már fél éve ott van legyártva, és ott áll egy helyben.
2: De egyébként, igen, hóban, fagyban, jégben, szélben, napsütésben.
3: Igen, igen. És rajta van az a fényvédő matrica, vagy nem tudom, mi a tető, meg a motorháztető, nyilván, hogy mondom, a napsugárzástól védje. Na de hát attól még a gumi, a motorolaj, a minden ott áll benne, tehát nyilván nem lesz semmi baja, csak olyan fura érzés, nem? Bemész, akkor azt várod, hogy új autót vettem, akkor az legyen már.
2: Igazából most, ha már itt járunk, akkor tényleg megnyugtatóbb a 4 éves autóban 200 ezer kilométer. Mert azt legalább használják. Igen. Azt írja nekünk Gábor, az öreg Vectránba én is visszatekertettem az órát 400 ezerről 150 ezerre eladás előtt. De aztán meggondoltam magam, hogy ilyen kevés kilométerre meg nem adom el.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Szemléltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: 2020-ban már bemutatták a Koenigsegg Gemerát. Te Koenigseggben már ültél?
2: Ültem, igen.
1: Igen. Több villanymotor is van.
2: Ja, több is.
1: Több 500 lóerős villanymotor.
2: Oh, fér el annyi.
1: Igen. Hát akkor ezek szerint, akkor igen, így jön ki a matek, hogy akkor van 3 500 lóerős villanymotor, 1 800 lóerős hagyományos motor, 2300 lóerőnél járunk, 2000 Nm nyomatékkal.
2: Amikor én gyerek voltam, ezt mi nem tudtuk elképzelni, hogy mi az, hogy lóerő, meg Nm, meg nyomaték, és mi az óvodában úgy magyaráztuk egymásnak, hogy értsd már meg, hogy az én apukámnak olyan erős autója van,
1: mintha
2: kis poszki, úgy fel van tuningolva, mintha beleraknál 5 zsiguli motort.
1: Ja.
2: És azt úgy el tudtad képzelni, hogy, hogy aha, tehát a kis poszkiból mindenhova raksz egy zsiguli motort.
1: Soha nem férne el. Nem így működik.
2: Igen, de akkor ide, ebbe az autóba hány motort, vagy egy ilyen átlagos autónak a motorjait így pakolgathatod, és egy ilyen hegy lenne már fölötte.
1: Igen. 2300 ló. Tehát azért ahhoz nagy terület kell. Szerintem egy hektár. Hát akkor végül is egy hektár.
2: Azzal már szántani is lehet.
1: Hát azzal bizony lehet. Úgyhogy hát az árát én itt nem találtam meg, sajnos, ugyanis nyilván már leütöttem volna. 320 km per óra feletti sebesség, 2 másodperc alatt 100-on van, tehát ez innentől kezdve. Amúgy, amikor már elérték ezeket a szinteket, hogy már lementek mondjuk 4 alá, 0-ról 100-ra gyorsulás, meg 3 alá, ott már tényleg annyira nüanszok vannak, hogy tizedek, századok.
2: Igen, tehát egy Forma 1-es autónál például annak idején, azt mondom, 2, akármennyi volt a gyorsulás, 2,5, ott annyi volt a differencia, és hát akkor ezen hüledeztünk, hogy az viszont 4 másodperc alatt már 200-on van. És ami a legdurvább volt, hogy 50 méter, vagy nem tudom hány méter alatt meg is áll. Tehát ott van a nagy különbség például, igen, vagy volt a nagy különbség. De hát ezeknek a hibrid hajtásoknak köszönhetően most már brutális, hogy milyen lóerőket hoznak ki, de hát talán emlékszel rá, együtt éltük át azt kis túlzással, közvetlenül itt a rádió előtt, életünkben, amikor először láttunk Teslát. Hát az micsoda egy kuriózum volt, ez egy 20 milliós autó volt, és soha nem láttunk még előtte Teslát. Leálltak itt, mert itt van egy ilyen töltőfej, és itt hüledeztünk, hogy úristen, Tesla, román rendszámú volt az autó, majd kiszállt egy fickó susogós melegítőben az autóból, nyilván nem ezt vártad tőle, kinyitotta elől a csomagtartót, mert ugye annak elő volt a csomagtartója, kivette egy rúd sajtos párizsit, meg hozzá egy füstölt kolbászt, ilyen Tesco szatyorból, és elkezdett falatozni.
1: És azt mondta, na látjátok, srácok, ezért állik nekem.
2: Erre. Olyan illúzió romboló volt, de tényleg, amikor ezt látod, hogy úristen, egy 20 milliós autó, milyen különleges, stb.
1: Mit kapsz? Egy román eszélykolbászt.
2: Igen, a Parizen. És a mai napig emlegetjük ezt, hogy ez milyen kontrasztos volt ez az egész. De hát változnak az idők. Most egy ilyen Koenigsegget is megvesz valaki 2300 lóerővel. Hova? Mit tudsz vele csinálni?
1: Hát az mit eszik? Az valószínűleg semmit nem eszik, mert elvitte a kocsi a pénzt.
2: Hát meg nem tud vele tankolni.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: turista.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Több száz volt rendőr térne vissza az állományba. 10 éve nem volt ilyen alacsony az infláció Magyarországon. Fokozott kullancsveszélyre figyelmeztet a Nébih. Földi Betti vagyok, már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Közel 900 egykori rendőr jelezte, hogy újra felszerelne, mondta Pósvai Gábor belügyminiszter a Magyar Hangnak adott interjúban. Közülük egyelőre több tucat jelentkezőt vettek vissza az állományba. A tárcavezető szerint jelenleg nagyjából 9000 rendőr hiányzik a rendszerből, az állomány pedig évente 600-800 fővel csökken. Pósvai Gábor arról is beszélt, hogy átalakítják a teljes bértáblát, ami érezhető bértömegnövekedéssel és több szabad nappal járhat. Az erre vonatkozó javaslatokat augusztus végéig terjesztik a kormány elé. Az életpálya modell részeként új nyugdíjrendszert is terveznek, emellett csökkentenék a rendőrök adminisztrációs terheit. Történelmi mélypontra süllyedt az infláció Magyarországon. Júliusban átlagosan mindössze 1,2%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. Ennél alacsonyabb értéket legutóbb csak nem 10 éve, 2016 novemberében mértek. Júniushoz képest az árak még 0,1%-kal csökkentek is. A friss adat az elemzőket is meglepte, a piac ugyanis 1,5%-os inflációra számított. A részletes számok ugyanakkor árnyaltabb képet mutatnak, miközben több alapvető élelmiszer olcsóbb lett, a szolgáltatások továbbra is gyors ütemben drágulnak. A bolti árak összességében 4,4%-kal csökkentek egy év alatt. Fokozott óvatosságra figyelmeztet a Nébih a kullancsok miatt. A hatóság szerint a nyári hónapokban jelentősen megnő az esélye annak, hogy emberek és házi állatok is találkoznak az élősködőkkel. A kullancsok több súlyos betegséget is terjesztetnek, köztük a Lyme-kort és a vírusos agyvelőgyulladást. A Nébih azt javasolja, hogy szabadtéri programok után mindenki alaposan vizsgálja át magát, valamint házi állatait is. A kedvenceknél különösen a fülek, a nyak és a mancsok környékére érdemes figyelni. A megelőzésben kullancsriasztó készítmények is segíthetnek. A Nébih szakértői közben egy nemzetközi projektben is részt vesznek, amely a kórokozók hatékonyabb monitorozását szolgálja. Bok serpenyőt hívott vissza egy áruházlánc, mert a termék tapadásgátló bevonata használat közben leválhat és részecskéi az ételbe kerülhetnek. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, hogy az érintett 28 cm-es serpenyőt senki ne használja tovább. A kifogásolt terméket már kivonták a forgalomból. A január 9 és július 20-a között megvásárolt serpenyőket a vásárlók visszavihetik az üzletekbe, ahol visszakapják a vételárat vagy más termékre cserélhetik a terméket. A hatóság szerint a visszahívás célja, hogy a vásárlók ne használjanak olyan konyhai eszközt, amely élelmiszer biztonsági kockázatot jelenthet.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Újra rákapcsol a kánikula, ugyanakkor időjárási front nem lesz felettünk. A melegedésnek köszönhetően előfordulhatnak keringési panaszok, vérnyomás problémák, esetleg szédülés is. Az éjjel igazi felfrissülést hoz. A maximumok a következő napokban 33-38 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Láttam az autópályán egy Trabantot, ami éppen még húzott is valamit. Már most megmondom őszintén, nem emlékszem rá, hogy mit húzott, de...
2: Abban nem igen volt klíma.
1: Abban nem valószínű, és egy egészen hihetetlen látvány volt. Tehát, hogy olyan időutazás volt, miközben megelőztem. Mondjuk alig láttam, mert a kettőnk közötti sebesség elég nagy volt, de hogy lenyűgöző látvány volt, és az a régi idők emlékeit idézte. Oh. Na most azon gondolkodtam, még filmekben látunk ilyet, hogy úristen, fogy az üzemanyag a helikopterből, gyorsan valami a súlytól meg kell szabadulni, és akkor dobálják ki fel a bőröndöt, meg az embert, meg ilyenek. Hát valahogy így tudok egy 1000 köbcentis autóval.
2: Igen, Marika előzni. Néni, tessék már, itt benzinkútnál megállnánk. Jó, mennyivel könnyebben megyünk Marika nélkül. Tehát, hogy hirtelen, ha ott felejtik.
1: De Marika nénit közbe kell kirakni, mert te éppen előzni akarsz.
2: Akkor itt tessék már megnézni majd környéket. Meg hát több az autó lerobbanás is ebben a melegben. Ne hajszoljuk szét azért az autókat sem. De eszembe jutottak a régi lengyel turisták, akik jöttek Magyarországra, meg mentek le egészen Bulgáriáig a tengerpartra Kispolszki lakókocsival. Tehát amikor egy kispolszki után kötsz egy lakókocsit, és nem egyet-kettőt láttál ilyet, hanem ők tényleg konvojban jöttek egymás után, ami még ráadásul léghűtéses volt a kispolszki, legalább a víz nem ford fel benne. De mindegyiknek nyitva hátul a motorháztető, mert már volt erre szakosodott iparág, aki ilyen kitámasztót gyártott direkt, hogy ne is záródjon be. Pár száz forintért meg lehetett venni, kitámasztottad, és akkor így hatékonyabb volt.
1: Több levegő, nagyobb teljesítmény. Tehát lehet, hogy hozzátett két lóerőt.
2: Leginkább az, hogy nem gyulladt ki, meg nem lesz
1: most,
2: semmi baj.
1: Most, ha most látnál meg egy kis polszkit, ami egy lakókocsit húz, azt mondanád, úristen, román horror karaván.
2: Igen, körülbelül az. Tehát én el sem tudom képzelni, nekem volt kis polszkim, de nem volt utána lakókocsi, hogyha az fékezett. Hát normál esetben alig tudott megállni. Na most, amikor még egy lakókocsi hátulról fékezéskor tolja előre, hogy azzal, hogy álltak meg.
1: Én úgy gondolom, hogy ha például Nyíregyházáról mennék Debrecenbe, akkor Újfehértónál már fékezek, hogy Debrecenbe meg tudjak állni.
2: Volt egy kispolszki tulajdonos ismerősöm, akinél betörés volt, és ő üldözte a betörőket a kispolszkijával, egy citromsárga kispolszkival, jól emlékszem, hogy utánuk száguldott, és próbálta elkapni őket, aztán az egyik lámpánál túl nagy rösszel ment be, satúfék, stb., és hát nem volt már túl jó állapotban az alváz meg a futómű, úgyhogy a kocsi az így orra bukott, mert beszakadt a két első kerék, és mondta, hogy hát ilyen erőset még sose fékeztem. Úgyhogy megtudta, hogy ott nagyjából kéne.
1: Közben?
2: Igen, kéne egy kis karosszériás munka is. Hát most már így duplán, mert a futómű is beszakadt. Nem lehetett megjavítani, azt hiszem, el is adták utána. De igen, hát ez olyan, mint melyik Debrecenben volt a Szejcsentós üldözés.
1: Hát az óriás.
2: Az még azért mindent visz.
1: Nem tudom, emlékeztek, nem illet velük, elkapták őket?
2: Megvannak még, hogy van-e klíma a Szejcsentóban?
1: Igen, tehát ugye eladó lenne. Azt írja nekünk Dóra, hogy nekem 1-2-es korzám van 2020-as klímás. Autópályán simán ment 150-et klímával, lassan gyorsul, de egyébként egy mint a golyó.
2: Az
1: és
2: igen.
1: Amúgy én is ezt tudom elmondani annak idején, mikor például Horvátországba lementünk az 1.4-es Peugeot 206-tal, úgyhogy ültünk benne hárman, meg a hármunknak a rakománya, mert egy hétre mentünk, és ott az autópályán is ment például 150-et.
2: Megy, tehát azzal nincs gond, csak egy kicsit lassan éri el.
1: De az is egy hihetetlen látvány volt, ahogy a fordulatszemmérő fölfelé megy, a sebességmérő fölfelé, az üzemanyag mutató meg pont ezzel arányosan lefelé.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Helyi hírek, információk.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Figyelj, eltűnt egy légpuskánk, nem tudom mikor, de valahonnan, tehát császárszálláson volt még gyerekkoromban a telkünkön, és nem tudom, hol van, nem tudjuk, hogy
2: anyukád
1: hova
2: eltüntette.
1: Ne, lehet, szólok. Hogy eldugta előlem.
2: Nálunk az anyukák tüntették el, pont emiatt.
1: Igen?
2: Igen, mert a szomszéd kisfiú ráfogta a másikra a légpuskát, hogyha ha nem öltözöl, és elkésünk az oviból, akkor baj
1: lesz. Hát, én ezt meséltem egyszer nektek adásban, halörtlődöztem. A fél lábú halört.
2: De akkor még csak fél lába volt, nem. De most már láb nélküli.
3: De én Béla előtte a nem, másikat is.
1: Nem, céltáblára lőttem, csak a kerítés az a tó felé volt a céltábla, amire ráraktam, és lőttem, mint gyerekként. Céltáblára lőttünk, és nagyon szerettünk légpuskával, de így céltáblára, vagy mi az a pecunak az oldalára, tudod, ez a tárolónak az oldalára, felhelyezett céltáblára, vagy a kerítésre tettük, és akkor arra lőttünk cél. Hát arra nem gondoltam, hogy valaki a tavon, ami onnan, mit tudom én, 50 méter, ott jön a horgász, a féllábú horgász, vagy halőr, vagy nem tudom mi, aki csónakba evezett, és az oldalán meg kopogott neki a sörét, vagy nem sörét, hanem hát ugye a lőszer. Pim, pim, pim, tudod.
2: Mert lőtted, és eltaláltad a hajónak az oldalát?
1: Igen, a csónaknak az oldalát, a facsónaknak.
2: Még jó, hogy nem szergényt horgászt kilőtted.
1: De még újra töltöttem, még nehez, hogy volt ideje elmenni, vagy kettő biztos rávertem. Ugye, gyerekként, míg nem utána jött valaki, egyszer csak édesapámnak szólni szegénynek, hogy hát, mi maguk lövöldöznek itt. Igen. És ugye, hát mi csak céltáblára lövünk, hát igen, a tó felé, és ott éppen
2: viszont
1: valaki.
2: Az összes orforgász akkor jött és mondta, hogy figyeljetek, most lehet menni horgász, Balogék gyereke lövöldözi a halőrt, most nem fog jönni, nyugi.
1: Lehet, hogy nem tudom, hogy halőr volt feltétlen, de az biztos, hogy szegénynek fél lába volt, és ugye úgy jut szegény a csónakba, pecázott.
2: Hát azért volt már fél lába. Volt egy másik barátod, aki korábban lövöldözött.
1: Aki nagyobb puskával lövöldözött.
2: És ő pontosabban célzott.
1: Meg jött hozzászólás.
2: Megvan a halőrünknek a tulajdonosa, igen. Vagy legalábbis az egyik rokona, akit Béla lövöldözött légpuskával annak
1: igen,
2: idén gyerekként.
1: Azt írta, hogy az én apukám járt nagyon sokat császárszállásra, a faternak volt fél lába. Nem rémlik, hogy morgott volna egy lövöldözős gyerek miatt. Igen. Igen. Hát írtam neki, hogy sajnálom, és elnézést így utólag is, de én úgy tudom, nem találtam el. Azt mondja, ne sajnáld, jó volt hallgatni egy sztorit.
2: Igen. Ólomérgezésben hunyt el egyébként, mert több ilyen légpuskagolyót zettek ki egyébként a lábában, de nem érdekes.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Visszafogottabban indult az albérlet piaci roham. Kenőpénzt ajánlott a pénzügyőröknek egy hamis nap szemüvegeket szállító férfi. Visszaesett a dízelautók iránti kereslet a használt autópiacon. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Országosan egyelőre visszafogottabban indult az albérletpiaci főszezon a ponthatárok kihirdetése után, de több egyetemvárosban erősen nőtt a kereslet. Az ingatlan.com adatai szerint a kiadó lakások iránti napi érdeklődések száma országosan csak 6%-kal emelkedett, miközben Szegeden 66, Debrecenben 47, Nyíregyházán pedig 30%-os ugrást mértek. A kínálat közben szűkült, egy év alatt közel 9%-kal kevesebb kiadó lakás jelent meg a piacon. Budapesten 260 000 forint volt a kiadó lakások medián bérleti díja július végén. Debrecenben 220 000, Szegeden 215 000, Győrben és Székesfehérváron 200 000, Pécsen 183 000, még Miskolcon 130 000 forint körül alakult a középérték. Hamis napszemüvegeket foglaltak le a NAV pénzügyőrei Budapesten a Golgota úti piac közelében. A járőrök egy magyar rendszámú furgont ellenőriztek, amelyben két vietnámi férfi utazott. A raktér átvizsgálásakor dobozokból és zsákokból nagy mennyiségű ismert márkajelzésekkel ellátott napszemüveg került elő. A NAV szerint a termékek minősége, csomagolása és a bemutatott iratok alapján egyértelmű volt, hogy hamisítványokról van szó. Amikor a sofőr nem tudta igazolni az áru eredetét, 2-3 millió forintot ajánlott fel a pénzügyőröknek, hogy elkerülje az eljárást. A járőrök ezt visszautasították. Összesen 1788 hamis napszemüveget foglaltak le. Az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértése és hivatali vesztegetés gyanúja miatt indult eljárás. Tovább csökken a dízelautók népszerűsége a hazai használt autópiacon, miközben egyre többen keresnek elektromos és hibrid modelleket. A friss júliusi piaci adatok szerint a dízel üzemű személyautókra érkező érdeklődések száma egy év alatt közel 9%-kal esett vissza, így havi 129 000-re csökkent. A benzines autók továbbra is stabilan vezetik a piacot több mint 205 000 érdeklődéssel. A villamosított hajtásláncok viszont látványosan erősödtek. Az elektromos és hibrid autók iránti kereslet több mint 30%-kal nőtt és megközelítette a havi 49 000-et. A szakértők szerint a vásárlók egyre inkább a kiszámítható fenntartási költségű, modernebb megoldások felé fordulnak. Az energiaellátással kapcsolatos bizonytalanságok ismét ráirányították a figyelmet az otthonok energiahatékonyságára. Pénzügyi szakértők szerint egy jól megtervezett korszerűsítés nem csak a havi rezsiköltséget csökkentheti, hanem az ingatlan értékét is növelheti. A legnagyobb megtakarítást jellemzően a szigetelés, a nyílászáró csere, a fűtés korszerűsítés, a hőszivattyú telepítése vagy a megújuló energiaforrások használata hozhatja. A felújításokhoz több finanszírozási forma is elérhető, például állami támogatások, lakáscélú hitelek, zöld hitelkonstrukciók vagy személyi kölcsönök. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a hiteltípusa és a banki ajánlat kiválasztása milliós különbséget jelenthet a teljes visszafizetésben.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak egyszortan alakulhat ki majd záporzivatar, így eső továbbra sem várható. Napközben egyre többfelé észak-nyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel kedden már többfelé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Csinálunk egy ilyen plenkes reggelt.
2: Igen. Amúgy tegnap beszélgettem a gyógytornászommal, és nagyon sok olyan gyerek van mostanában, akiknek tényleg az izomzat nem alakul ki. Tehát, ahogy te így mondod magadra, hogy nincs izomzatod. Tehát ugye egy pacal. Tehát, hogy jó, vagy csak ilyeskedtem.
1: Isteni bók, nagyon szerint. Mi vagy? Egy pacal vagy. Az aszott füge mellett egy pacal.
2: Aszott füge, az meg nagyon jó.
1: Hidratáló italokat gyűjtöttünk össze.
2: Azt mondják, az uborkás mentás víz, ez jó.
1: Szereted?
2: Utálom.
1: Akkor jó.
2: Amúgy szeretem az uborkát is, a mentát is, a citromos vizet is, de ezt a hármat így együtt nem tudom.
1: Tehát, nekem volt egy kattanásom, szerintem egy 2 hónappal ezelőtt, hogy akkor gyömbér, citrom, uborka, minden, mert hogy ez nagyon egészséges a szervezetnek.
2: A téli időszakban ez jó, ez a gyömbéres sátokat szoktuk
1: inni. Azt nagyon szeretem, de hogy ez víz formájában. Aha. Tudod, hogy éreztem magam? Na. Mint hogyha megrákcsáltam volna a füvet az utcán, és közben
2: éreztem volna egy kis pocsolya vízzel.
1: Utóíz, tudod, és akkor így, de ez egészséges. Egészség, mantráztam magam, hogy így ad egészséges, és nem akarom.
2: Én akkor mindig azt mondom, hogy minden egészséges, ami szar. Tehát, hogy ami nagyon rossz. Én például szeretettel, hogy sportolok, ha nagy meleg van, akkor ezeket a magnéziumos porokat tolom, vagy a vízbe. Vagy a hát, ha sokat iszol, igen.
3: Igen, mert ezt hallottam.
2: Igen, de ha van 2 tasakkal is, hogyha letolsz egy délután alatt, amikor sportolsz, ilyen nagy melegben, az semmi.
3: Ja, akkor ezért van neked, hogy mindig a mosdó melletti pályát szoktad kibérelni.
2: Így van, és a WC papír is oda van csomagolva a magnézium mellé.
3: Igen,
2: hát,
3: és csak oda megyünk sportolni, van egy toj-toj WC valahol a környéken. És azt futjátok körbe-körbe.
2: Igen.
3: Megcsodáltuk a pólódat.
1: Igen.
3: Na, és megnéztük, hogy mennyi, és mondtam, hogy 1300.
1: Ez is turkáló.
2: Euró, de ez a van.
3: 1300 turkálóba.
1: Forintban. Igen, a turkálóba.
3: Találtál egy cikket mara egyébként a turkálós,
1: igen,
3: turkálással kapcsolatban, hogy hogyan kell
2: kincsekre bukkanni.
1: Igen.
2: Hát egy ilyen Loropianat is még meg tudsz turkálni.
1: De meglepődnél, ha bejönnék.
2: Hát, hogy meglepődnék, az biztos.
1: Onnan van marának ennyi pénz. Mondanám, hogy jól fizetsz.
2: Ennyi.
1: Sokat dolgoztam.
3: Viszont amikor Béla nem figyel, és lenyúlod a pólóját, 2000 ér is eladhatnád ott.
1: De igen, még többet ér, mert akkor mondhatom, hogy Balogh Béla pólója.
3: Én egyszer egy ilyen kiakasztósba vettem egy zakót. Nagyon kellett egy fekete zakó, és jól nézett ki. Egy ilyen kézzel varrott olasz zakó volt. Nem tudom, hogy kit nyírhattak ki benne, mert biztos, hogy valami mafiózói volt.
2: Véres volt?
3: Nem, hazamentem, és így...
2: Pénz volt benne.
1: Tényleg?
3: 1 millió. Tehát, hogy hát lírában. Jó, hát az nem ér semmit, az valami 10 forintot ért annak idején, 1 millió lira, de mai napig megvan az a pénz, azt el is tettem. Bele volt varva a belső zsebébe.
1: Jézus,
3: és éreztem ott, hogy valami van. És
2: turiból vetted?
3: Igen, és be volt varva a belső zseb, és nem nagyon értettem, hogy miért van bevarva. Hát nyilván a kíváncsiság hajtott, hogy azért csak meg kéne nézni, hogy mi lehet abban, hogy gondoltam, Jézus, valami a
2: valaki
3: készítőnek
2: abba,
3: a címkéjel,
2: vagy valami. Átszökött, érted, Iránból, vagy nem tudom, Irakból.
3: Nem tudom.
2: Átszökött valaki.
3: Szerintem inkább valami mafiózó lehetett, akit kinyírtak benne, de még mindig megvan. De megvan az 1 millió euró is. Vagy euró? Oh, 1 millió euró lett volna már kész.
2: Az nem. A freudian szólás. Igen, ez a freudian szólás.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Nekem inkább nagyobb félelmem az egyébként, hogy kinyitom a csomagot, ami külföldről érkezik, és találok benne egy skorpiót, egy kígyót, tehát azért ennek is megvan a veszélye.
2: Amit keresne abba egy kígyó?
1: Hát miért nem állhatna bele? A csomagolás előtt, alatt, hát bármi.
2: Hát azért ez csak egy olyan raktárba csinálják, ami kígyómentes. Ki van írva, hogy nagybetűkkel kígyóknak belépni tilos.
1: Hát oké, jó. Biztos így is vannak vele, igen. Tehát, hogy neked benned nincs ez meg? Biztos vagyok benne. Ez lesz a következő téma. Jövő héten csinálunk
2: egy ez a rész. Nincs viszont, amikor volt a Covid, és jöttek ezek a csomagok, meg ilyesmi, akkor úgy bennem volt, hogy ez biztos hány kézen ment keresztül, hány ember, hogy le. Csomagolták be. Igen. Nyilván én például ilyen élelmiszer cuccokat, meg táplálék kiegészítőt, és mert soha életben nem vennék, és nem is veszek. Pont azért, mert nem tudod, hogy mi van benne.
1: Az a fura, hogy bennem sosem volt semmi félelem, kétel, mikor Kínából érkezett bármiféle eszköz, műanyag, ruhanemű, tényleg bármi, de olyan sok rosszat olvastam meg, láttam, hogy azok vajon hol készülhetek, hány kézen mennek keresztül, hogy azóta van bennem egy ilyen félsz, hogy nem tudod az előéletét, nem ismered, tehát, hogy van-e benne tetű abban a ruhában, vagy mit tudom,
2: ki kell mosni,
1: ágyi poloska, vagy
2: megveszel egy ruhát,
1: persze, kimosod.
2: De hát most bemész itt egy kínai áruházba,
1: igazad
2: mi a különbség? Vagy a piacra, ha kimész, ugyanaz.
1: Annyi a különbség, hogy ezt többen próbálták fel, mint a kínait,
2: hát igen, amit
1: rendelsz.
2: Lehet, hogy itt a piacon, vagy bárhol, amikor az utcán, vagy a földön árustól megveszed, ott nagyobb az esély, ha mit mondták, kígyóra. Hát kígyóra nem, de mondjuk mit tudom,
1: ágyi poloskára,
2: vagy poloska, vagy valami. Igen, hát ez benne van nyilván, de ez bármelyik boltnál előfordulhat. Hát láttunk már olyan jónak tűnő éttermet is, ahol aztán bezárták, mert azt mondták, hogy megmutatták a konyhát, és hogy nézett ki. Tehát kívülről te azt nem látod, hogy hetek óta nem mosogatnak.
1: Mondjuk én is voltam már például olyan esküvői helyszínen távolabb tőlünk, aminek a konyháját látva azt mondtam, hogy édes Istenem, de jó, hogy azt a vendégek nem látják.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
3: 188.
2: Hogy micsoda?
3: 188.
2: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
3: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
2: Kik ők?
3: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
2: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.
4: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
0: Adj hangot vállalkozásodnak! Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Csúszik egy debreceni útszakasz újranyitása. Enyhített a parkolási gondokat a zónás rendszer Debrecenben. Új vasúti megállót alakítanak ki Debrecen északi részén. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Később nyitják meg újra a debreceni Budai Nagyantal utca érintett szakaszát. A Vámospécsi út kapacitás bővítő fejlesztésének első ütemében zajló csomópont áttépítés kivitelezője arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a korábban jelzett augusztus 7-e helyett augusztus 13-án csütörtökön történhet meg az újranyitás. A munkálatok idején a Budai Nagyantal utcai ágon továbbra is útlezárásra, idegenes forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani. A közlekedőket arra kérik, hogy nem megszokásból vezessenek, hanem a kihelyezett ideiglenes jelzések szerint haladjanak. A mostani ütemben aszfaltozás jelzőlámpás munkák, forgalomtechnikai elemek kihelyezése és burkolati jelek felfestése zajlik. Egy éve vezették be Debrecenben a zónás parkolási rendet, az eddigi tapasztalatok alapján pedig hatékonynak bizonyult az új rendszer. A város belső részeit 5 zónára osztották, hogy enyhítsék a belvárosi túlzsúfoltságot, és segítsék a lakótelepeken élők parkolását. A belvárosi piros zónában legfeljebb 3 órán át lehet várakozni, így gyorsabb lett az autók cserélődése. A debreceni lakcímmel rendelkező 2 lakóhelyű környékére érvényes ingyenes parkolóbérletet is igényelhetnek. Ez népszerű megoldás lett. A DV Parking tapasztalatai szerint egyre többen választják a napi bérletet, valamint az online telefonos vagy bankkártyás díjfizetést. Új vasúti megállót alakítanának ki Debrecen északi részén a Kassai út végénél a köztemetővel szembeni szakaszon. A fejlesztés a Debrecen és Nyíregyháza közötti vasútvonal felújításához kapcsolódna. A tervek szerint az új megálló azoknak jelentene gyorsabb eljutást, akik Nyíregyháza vagy Mártésszalka irányából érkeznek Debrecenbe, és a Kassai úti egyetemi kampuszok a Csapó utca vagy a Nagyerdő felé tartanak. Így nem kellene bemenniük a nagy állomásig, hanem közvetlenül szállhatnának át buszokra vagy trolikra. A fejlesztés célja, hogy a vasút versenyképesebb alternatívát kínáljon az autózással szemben. Hordozható energiatárolóval és napelemes rendszerrel bővült a Magyar Református Szeretetszolgálat kutató és mentőcsoportjának felszerelése. Az eszközöket egy debreceni vállalat adományozta a mentőcsapatnak, hogy nehezen megközelíthető vagy áramellátás nélküli területeken is biztosítani tudják a bevetésekhez szükséges energiát. A rendszerrel kommunikációs eszközök, világítás, egészségügyi berendezések és más létfontosságú felszerelések működtetésében segíthetnek, akár hosszabb mentési munkák során is. A csoport jelentős tapasztalattal rendelkezik, részt vett a törökországi földrengés utáni mentésben, és szorosan együttműködik a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel. Tavaly 180 alkalommal támogatták a debreceni tűzoltók munkáját. Nehéz napok várhatnak az allergiásokra, mert a palagfű pollenje már országszerte megjelent a levegőben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint a következő napokban egyre több helyen érheti el a pollen koncentráció a tüneteket okozó közepes szintet. A megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért az allergiásoknak száraz, szeles időben, különösen zivatarok közelében érdemes csukva tartaniuk az ablakokat.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Folytatásban hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, ha délután második felében erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Egy-egy futós zápor zivatar előfordulhat, a reggeli órákban 15-16 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Két táborra oszthatjuk szerintem az emberiséget, akik zokniban alszanak, vagy akik anélkül. Általában életmentő lehet, hogy zokniban alszunk. Általában jobban alszanak, tovább alszanak, akik így tesznek. Azért van, mert a zokni melegíti a lábat, tágítja az ereket, ezáltal hűti a testet, javítja a keringést, így az alvás minőséget is, és segíti az ellazulást, csökkenti az éjszakai ébredéseket, és mélyebb alvást biztosít.
2: Képzeld el, volt egy ismerősöm, katona volt, és azt hiszem Bátorligeten volt ilyen határőr alakulatnál, és ott voltak lovasok is még abban az időben, nem tudom, most vannak-e, tehát akik ott a határ mellett lóháton vizsgálták, hogy nem történt-e hatásértés. Na most volt olyan közöttük az egyik, aki nem volt hajlandó zuhanyozni, hanem ő úgy, ahogy van, úgy akart lefeküdni, aludni, gyakorlóban mindenbe együtt, mert megérkezett késő este, hát voltak még vagy 20 ott a katonaságnál, abban a szobában, úgy, ahogy van, ruhástól behajították a zuhanyzóba, és ráengedték a hideg vizet, mondták, hogy tanuld meg, szóval egy lószagod van. Tehát egy egész nap ugye egy izzadó lónak a hátán ülsz, vagy hát egy olyan lónak, hát egész nap ugye átveszi azt a szagot. Istálóba dolgoztál utána, mert lenyergesz, felnyergesz, ezt csinálsz, azt csinálsz. Kettő, vagy három, meg le se öltözön, semmi, sem zuhanyzás, semmit nem bírták elviselni.
1: A jön ott lóháton, és kérdezik egymástól a többiek, hogy te az ki, látod az arcát? Nem látom a legyektől.
2: Igen. Na, azt meséltem neked azt a szürreális képet, egyszer elmentem meglátogatni. És hát egy nagy vaskapu
1: és
2: volt.
1: Tényleg jó.
2: Mint azt tudod a katonaságnál egyébként, és nem látsz be. És akkor ott áll egy őr, mondtam, jó napot kívánok, megérkeztem, XY-t keresem, vagy nem tudom, lehet-e vele találkozni, eljöttem ide a világ végére.
1: Anyád a Demizsonnal.
2: És mondta, hogy egy pillanat megnézem, hogy bent van-e, és hogy esetleg most a körletbe be lehet-e lépni, és lehet-e vele találkozni. Bement, mondja, hogy oké, persze, természetes, tudnak fogadni, hogy akkor mehetek. Kinyitották az ajtót, és a következő kép tárul elém, felbakolva egy disznó, amit éppen akkor perzseltek, klotgatyában nyáron 30 fokban ott áll körülötte, vagy 3-4 határőr, katona, stb. Már csak a fogópálinka hiányzott. Esküszönök, és így ránéztem, mondom, hát valahogy másképpen volt a hadseregről, meg a katonaságról. Tehát ott éppen aznap egy disznóvágást tartottak, és mondták, hogy egy kis családias itt a légkör.
1: Igen, de volt egy másik társaság, akik egy másfajta szolgálatban voltak ott a sarokba beosztva, ők ott az árnyékban nézték telefonról hatan a trónok harcát.
2: Nem volt még telefon.
1: Ja, hát
2: ez volt, ezért valamivel le kellett őket kötni, úgyhogy nekem ott egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy biztos, hogy jó kezekben van a hazavédelme. Tehát lehet, hogy az ellenséget nem tudják majd legyőzni, de hogy fel tudnak bontani egy disznót, az tuti.
1: Igen, viszont tényleg amúgy van előnye annak, hogy bejött a technológia az életünkbe, és ott van mindig a zsebünkben a telefon, mert hogyha unalmas perceink vannak, akkor nem az van, mint régen, hogy agyon szexeljük magunkat, meg halálra isszuk magunkat, mert hogy ugye valamivel üssük el az időt, hát ugye a téli estéken ezzel a kettővel tudták leginkább a régiek
2: elütni. Ezért van olyan sok szeptemberi gyerek.
1: És alkoholista. Na jó, szóval visszatérve a zoknira, azért arra kíváncsi lennék, hogy a hallgatóink körében ez hogyan oszlik meg. Meg eleve az alvásnak is mindenkinél van egy fajta protokoll, kispárnával, nagypárnával, betakarózva, kitakarózva, félig nyitva ablak, redőn ráhúzva. Így van.
2: Pizsamába anélkül, alsógatyába anélkül. Nézd meg az összes bűnözőt. Bármikor megnézel egy felvételt, hogy letartóztattak valakit, ilyen rendőrségi razzia, stb. Mindegyik kisgatyában van. Úgy van előállítva, nem?
1: Tényleg.
2: Ugye, úgy tűnik ez a...
1: És fél pucéran. Én még nem láttam pólóban bűnözőt, akire rányítottak.
2: Fekszik a földön, hátra tett kézzel. Én elég hülyén néznék ki ilyen előállításnál. Szerintem előbb rámadnának egy gatyát, mert én meg lassan nagyon hordok.
1: Ja, hogy te teljesen pucéran alszol?
2: Úgy szoktam. Hát nyilván, mert nagyon meleg is van, meg egyszerűen...
1: Amúgy állítólag egészséges, meg. De szokni legyen rajtad.
2: Na, az aztán végképp ilyen néznek.
0: Ezek voltak a keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Hétvégén mesélte ismerősöm, strandon össze akaszkodott egy pár, illetve hát több pár is, mert hogy a srác erősen illuminált állapotban oda ment egy csinos hölgyhöz, megfogta a melleit, mire a hölgy felpofozta, mire a srácnak a barátnője, aki egyébként ott volt, az eredeti első barátnője, ő is felpofozta. Így aztán a társaság az összeverekedett, hogy ne pofozgassa az én barátomat, és a többi, és a többi, és akkor már a csajok is összeverekedtek. Szóval, hogy van ilyen, mindez abból indult, hogy valaki erősen illuminált állapotban olyat tett, amit nem kellett volna. De hát
2: ugye ezért mondják azt, hogy az alkohol ugye ilyen veszélyeket rejt, mert ha tejet ivott volna, akkor legfeljebb csak a WC-n ült volna tőle.
1: Azért mondom mindig a körtéssört, mert volt egy kolléganőm, aki esküdött arra, hogy ő nem bírja az alkoholt, és hogy higgyük el, hogy neki elég egy körtéssört meginnia, volt 2% alkoholtartalma, és hogy ő attól már teljesen spicces állapotba kerül. Mire a többség ennyit mondott, hogy mázlista. De milyen olcsón megúszott.
2: Mi abban fürdünk.
1: De azt mondta, hogy csak a körtéssörtől, a többi, a citromos az nem hatott így rá. Valószínűleg a körtében lehetett valami, vagy az agyában, de minden esetre azóta legendás nálunk ez a jó-jó, tudjuk, berúgott egy körtéssört.
2: Hát körtéssörtből legfeljebb csak egyet, de akkor már nem vezetek, viszont nyilván a citromosban 3 liter is, és semmi gond. Azt mondja, a következő etikett pont ugye a labdázás, és azzal is ugye balesetveszélyes helyzeteket is kialakíthatunk, meg ugye zavarhatjuk egymásnak az életterét, mindezt ugye a strandon, mint az etikett szabályok egyike. Na hát az egyik legfontosabb, és azt gondolom, hogy nem is nagyon kell magyarázni, hogy a víz nem WC. Mert egyrészt higiéniai okokból, másrészt pedig tisztelet kérdése, meg ugye mi sem szeretnénk olyan vízben fürödni, ahol ugye más is belepiszkított. Én azt gondolom, hogy ehhez nincs mit nagyon ragozni.
1: Voltam olyan tengerparton egyébként, ahol viszont nem volt, képzeld el. Tehát ilyen
2: tilalom?
1: Nem találtál sehol WC-t. Én már bejártam a környéket, hogy hol a bánatban lehet egy mosdót találni, és így mentem fel le 2 kilométert, és nem volt semmi. Mondtam, hogy legalább egy ilyen tojtojszerűt, vagy valamit raknának ki. És akkor ilyen büfébe megkérdeztem, hogy merre van a mosdó, és akkor mutattak a tenger felé, hogy tessék. És mondtam, hogy hát de ez most vicc, tehát, hogy mondták, hogy nem, hogyha nagy dolgod van, akkor beengednek, de egyébként az összes többi mindenki ott végzi el. És ez nekem olyan fura volt, és erre mondta, hogy hát az egész város oda vezeti be a szennyvizet, utána nem mindegy. És mondtam, hogy hú, de jó ebbe fürdeni, azt a megyet.
2: Laci ezzel a mozdulattal egy fanyar szájhúzással lepöckölte a válláról azt a hínát, vagy mi volt rajta.
1: Tehát igen, tehát hogy na, van akik, hát nyilván ez a balkáni része.
2: Igen,
1: volt.
2: Laci, mikor megtudta, hogy a fürdőzők oda piszkítanak a vízbe, meg a vízpartra, és így szétnéztél, akkor döbbentél rá, és akkor nyert értelmet ez a rengeteg a homokot kaparászó és homokban guggoló ember. És vajon mit csinál?
1: De láttam én olyat, képzeld el, Erdélyben például egy ilyen kis hegyi forrás, tök jól néz ki, hegyi patak, folyik le, stb. Ott van mellette 2 ilyen kis házikó, gyakorlatilag felépítve a falu szélén, és aztán látom, hogy sutyomba jön ki egy cső a földből, ami a hegyi patakba vezet bele, és hát nyilván, hogy nem az ivóvizet vezették bele, hanem a szennyvizet. És akkor így úgy sajnáltam, hogy lent a forrásnál meg valaki mondja, hogy ó, de jó, nézd csak, ilyen kristálytiszta hegyi patak.
2: És milyen friss. Hogy mekkorát tudok köpni a vízből? Nézd meg, milyen szökőkutat csinálnak a számmal?
1: Igen, tehát, hogy de hát annyira nem vigyázunk a környezetre, hogy
2: olyan hihetetlen. Úgy vannak vele, hogy majd mire leér, addigra a kövek meg a növények megtisztítják. Azt mondja, a kacsa nem strandvendég, tehát ne etessük a vízimadarakat, mint egy ilyen etikett szabály.
1: De a hattyút lehet? Egyszer fogtunk zseppecával hattyút, képzeld, de nem akartuk mi ezt, csak amíg a gyerek kicsi volt, és megvettük a legelső bazárban ezt a zseppecát, mert életünkben nem horgáztunk, se én, se ők, de hát mindenképp horgászni kellett, és akkor bedobtuk a kenyérbél, vagy kenyérhéjjal, meg mindent, tudom én mivel. Nyilván halak próbálták, de nem jöttek, jött egy hattyú, na az majdnem sikerült elkapnunk a zseppecával, de hál' Istennek kiköpte még időben.
2: Nem tudom, arra vannak szabályok, mert ugye bizonyos helyeken a halat vissza kell dobni, de hogyha egy hattyút fogták, az hazaviheted, vagy mi van benne?
1: Ugye igazából halásznét akartunk, de hattyú sült le.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Kedden döntött az országgyűlés a legfőbb ügyés lemondás idejéről. 2 részletben érkezik az iskolakezdési támogatás. Vizsgálat indult egy fizetésképtelenné vált utazási iroda ügyében. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Kedden dönthet az országgyűlés Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész lemondási idejének lerövidítéséről. Az erről szóló határozati javaslatot Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnök nyújtotta be. A legfőbb ügyész július 22-én mondott le, és azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én érjen véget. Az ügyészségi törvény szerint a lemondási idő alapvetően 6 hónap, de ennél rövidebb időben is meg lehet állapodni. Nagy Gábor Bálint döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplő küzdelmeinek eszközévé. A keddi ülésen az államfő választás után kerülhet napirendre az ügy. Két részletben automatikusan érkezik az iskola kezdési támogatás az érintett családoknak. Szondi Vonda kormány szóvivő tájékoztatása szerint a támogatást nem kell külön igényelni, és adó sem terheli. Az első részletet a Magyar Államkincstár folyósítja még a tanév kezdete előtt, ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második rész novemberben utalvány formájában érkezik. A rászoruló családoknak összesen 100 ezer forint támogatás járhat, az intézkedés mintegy 400 ezer családot érint. Jogosultak lehetnek többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, az egyedülálló szülők, a sajátos nevelésigényű gyermeket nevelők, valamint az árva ellátásban részesülő tanulók. Sürgős vizsgálatot rendelt el a bolgár turisztikai minisztérium a Robinson Tours körül kialakult ügyben. A Bulgáriában bejegyzett utazási iroda fizetésképtelenné vált, több utas pedig csak rövid értesítéssel tájékoztattak arról, hogy nem tudják teljesíteni a meghirdetett utazásokat. A bolgár tárca szerint a cég korábban nem jelezte pénzügyi nehézségeit. A panaszokat a fogyasztóvédelemmel, a rendőrséggel és az adóhatósággal közösen vizsgálják, és keresik a kártalanítás lehetőségeit is. Az érintett ügyfeleknek azt javasolják, hogy őrizzék meg a szerződéseket és fizetési bizonylatokat, mert ezekre szükség lehet a kártérítési igények érvényesítéséhez. Az elektromos rollerek használói nagyobb sérülési kockázatnak lehetnek két éve, mint a motorosok vagy a kerékpárosok, állapította meg egy friss brit tanulmány. A kutatás 2020 és 22 között angliai és walesi baleseti adatok alapján készült. Az eredmények szerint az e-rollereseknél különösen gyakoriak a fejsérülések, miközben a sérültek kevesebb, mint 6%-a viselt bukósisakot. A szakemberek szerint a rollerek kis kerekei, érzékeny kormányzása és instabilabb felépítése és növelheti a balesetek kockázatát. A kutatók ezért szigorúbb szabályozást, kötelező közlekedés, biztonsági képzést és a bukósisak használatának előírását sürgetik. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak elsőtön alakulhat ki majd záporzivatar, így eső továbbra sem várható. Napközben egyre többfelé észak-nyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel kedden már többfelé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Tehát, ha most te kerékpárral részegen közlekedsz, elveszik az autós jogosítványodat. Csak
2: hát, szólok. Azt már elvették.
1: vagy amilyen éppen van. Ugyanígy a rollerrel is. Nyíregyházán is, Debrecenben is mennek a rollerekkel. Nem csak magukat veszélyeztetik, az ott sétáló embereket is, ahol egyébként sétáló utcai övezet van. Ketten, uram, bocsán, hárman. Tehát már olyat is láttam, hogy hárman voltak rajta. Olyat is láttam, hogy anyuka megy elől, a gyereket tanítja, aki szerintem nem volt 12 éves rollerezni, teljesen össze-vissza. Anyuka elől megy, azt se tudja, mi történik a háta mögött. Tehát legalább akkor vegyük már a fára, csak fordítsuk meg, menjen a gyerek elől, de akkor meg nem tudja, hogy merre kell menni. Tehát, hogy mindenképp igenis kell valahogy szabályozni, nem feltétlenül úgy, hogy most mindent kötelezünk, akkor se fogja betartani.
2: Igen, csak az sem biztos, hogy olyan jó, hogyha a szülő tanítja a gyereket. Nyilván mondjuk az lenne az első ilyen belépő szint, csak ugye néhány szülő, hogyha valakit tanít, mondjuk a gyerekét, az szinte olyan, mintha vak vezette világtalant. Azt igen. is tegyük hozzá, mert nem biztos, hogy a szülő is teljesen pontosan képben van az, hogy mikor mit szabad és hogyan. Egyébként az előző mondataidban két esetet is leírtál. Az egyik az, amikor mondod, hogy az autós nem veszi észre, és bármennyire is akár a rolleresnek lenne elsőbsége, kihajt elé, mert a semmiből bukkan fel. Egy 13 éves kislány Zalaszentgróton pont így járt a napokban, és igen komoly súlyos sérüléseket szenvedett, mert egy autó elé hajtott, amely nem tudott megállni a kijelölt gyalogátkelő helyen, és elütötte maga alá, gyűrte, és igazából védőfelszerelést sem használt a kislány. Történt mindez tehát Zalaszentgróton, és egy másik eset, amikor mondott, hogy a gyalogosokra is veszélyesek, itt pedig Balatonbogláron történt. Szintén a napokban és súlyos balesetet szenvedett ott egy gyalogos, amikor is az előzőben ugye egy 13 éves kislány volt, itt egy 12 éves kisfiú, aki szombat este 10 óra után egy sétányon elgázolt egy idős hölgyet, aki súlyos sérüléseket igen. szenvedett.
1: Hát ha kilépsz a házból a kerítésen kívül, most már szét kell nézned, nem soha ne ott a járdán mondjuk egy rolleres. Teszem hozzá, az autósok is sokszor fegyelmezetlenek, mert minden egyes keresztezőzés, ahol egyébként kerékpárút van, vagy járda van, meg kell tanulni, hogy nem elég, hogyha jobbra kisívbe ki akarsz fordulni egy keresztezőzésből, csak balra nézel. Mert balról lehet, hogy nézed, hogy jön-e autó, vagy valami. Ott még balról észre is veszed, hogy jön egy rolleres, vagy egy kerékpáros. De közben jobbról is jöhet, és hát rengeteg ilyen probléma van. Ezt úgy oldották meg többek között Koppenhágában, hogy meg Amsterdamban, de Koppenhágában biztos, hogy a két kerékpársávot építettek, az út mind a két oldalára, és ugyanúgy párhuzamosan haladnak a kerékpárosok, mint ahogy az autók, és szemben nem jön biciklis biciklissel, hanem jobb oldalon csak jobb oldalt megy, bal oldalon meg másik irányba, kész. És akkor így az autós, hogy csak balra néz, akkor észreveszi, hogy jön-e bringás, vagy nem, jobbról nem is kell várnia bringást. Szóval az autósok is legyenek figyelmesebbek, nézzenek mind a két irányba, a rolleresek óvatosabban közlekedjenek, a kerékpárosok szintén, aki otthon van, meg jó reggelt kívánunk, reggelizzen egy jót.
2: És vigyázzon, mert hatalmas veszélyek leselkednek, ugyanis rengeteg baleset otthon a fürdőkádba kilépve történik.
1: Egyébként otthon a legtöbb baleset.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Sokat iszom, igen. Jó, gyors az anyagcsere. Óránként innom kell, 2 óránként pisi. És nyilván akinek ilyen problémái vannak, vagy így működik a szervezete, az, amikor elindul mondjuk egy koncert, ahol beállt a 10 000-es tömeg közepére, akkor már el kell gondolkodnia, hogy bár még nem kell, de már elindulok. Ez a fesztiválokon is jellemző egyébként, hogy akik a WC-nél sorban állnak, azoknak a felének nem kell pisilnie, de tudja az, hogy mire sorra kerül, addigra úgy is kell.
2: Akkor ezért nem alszol, és a gyerekre fogod, hogy 2 órán én mindig fel kell a gyerek. Nem, te kelted fel a gyereket azzal, hogy mindig kimászkálsz.
1: Ja, hát én ezt nem. Oké, hogy 2 óránként pisilek, de azt nem mondtam, hogy felkelek.
2: De azért nálad is az érdekes, amikor mondjuk nem tudom, műsort vezet, vagy rendezvényeken vagy valami, amikor 2 órán belül azért nem ér véget, hát főleg akkor most egy ilyen 3,5 órás mozifilmnél mit csinálsz? Megiszod a 7 dl üdítődet, amit megveszel a popcornhoz,
1: nem
2: és már viszed magaddal a másik poharat, vagy mit csinálsz?
1: Csepegtető módra váltok. Nem úgy, mármint felül. Tehát, hogy csak óvatosan.
2: Csepegtető. Na hát utána is jól lehet moziba is ülni. Tehát ez a, arra gudjam, egy kicsit nedves ez a. Na jó, itt ült Gabi.
1: Na jó, figyelj, én a popcorn magam után összeszedem. Tudod, ez a... De aranyos ez a srác, ez minden szemetet maga után összeszedett. Viszont ide húgyozott.
2: Szóval tudod, úgy... Meglátnak a moziba, és akkor egyből... Olasz Gabi fiam. Csak az első sor egyes székre van a helyünk. Tehát ez a sehova máshova.
1: Vigyétek a viszatlan húzatot.
2: Sajnos a film technikai okok miatt ma elmarad. Akkor egy másik filmre kell, az is elmarad.
1: Sajnos bezár a mozi végleg. Szóval, hogy a csepegtetést úgy értettem, hogy amikor viszek magammal üdítőt, akkor azt nem fogom hirtelen meginni, hanem hagyok a szervezetemnek időt, hogy feldolgozza, és akkor ne terheljem meg a vesémet. De mondod azt, hogy oké, hogy 2 óránként kell járnom vizelni, de az nem jelenti azt, hogy nem tudom visszatartani. Tehát, hogy nincsenek ilyen inkontinenciális problémáim.
2: Oké, visszatartod, de hát akkor már ott nagyon kell téblávolnod egy idő után, hogyha ott eltütükésztél.
1: Hát ezért van mindenhol, ezért tűnik úgy, hogy mindenhol jó kedvem van, ahol műsort vezetek, és ezért van az, hogy mindig...
2: Éjjel, amit jó pár! Én meg mindjárt jövök. Tehát ez a tessenek táncolni, 5 perc múlva itt vagyok.
1: Jó, hát ez annak köszönhető, hogy sok vizet iszom. Na, hát egyébként tudom javasolni mindenki számára. Uh-huh. Főleg így nyári
2: meleg. Nem feltétlenül jó egyébként. Tehát most,
1: Nem, mert hogyha hozzászokatom magam, akkor kidobnak a sivatagba, végem.
2: Nem csak amiatt, hanem a tevesét hozzászokott. De akinek meg nem ehhez szokott a vesélye, és most hirtelen elkezd sok vizet inni, annak nem jó, ráadásul az ásványanyagok egy részét kiüríti, főleg nagy melegben. Tehát kell a folyadékpótlás, ezt szokták is mondani az orvosok is, hogy bőségesen, de azt mondják, hogy egy csipet sót, meg egy picit cukrot mindig tegyünk hozzá, főleg ilyenkor nyári időszakban. Pont azért, hogy ezeket a nyomelemeket, meg a mindenféle elektrolitokat valamilyen szinten pótold, mert egyébként meg kimosod a szervezetből. Tehát az sem jó, hogyha a nyakra főre csak iszol, meg hát ugye a cukorbetegségnek azt hiszem talán ott is egy ilyen előjele az, hogyha nagyon szomjas vagy, és állandóan iszol, és ezt is érdemes megnézni. Na hát olyan vagy, mint Rózsa Gyuri, annak idén a kapcsolatomban idősebbek tudják, hogy kiről beszélek, egy ilyen televíziós műsor volt, vetélkedő, és állandóan ivott, mindig ott volt a vizes pohár, és már ebből ilyen, hát akkor még mémek nem voltak, de paródiák, igen, azok bőven születtek ebből, Rózsa Gyuri és a vizes pohár, hát most Olasz Gabi és a vizes bödön. De neked egy nagy kulacs szokott itt lenni.
1: Volt egyébként, igen, abban mindig aszkorbinsavat tettem, tehát hogy a 6 deci vízbe 2 grammot bekevertem, azzal 2000 mg-ot bevittem már, például egy műsor alatt.
2: És 2 megszólalás alatt azt meg is ittad.
1: Meg. Na jó, megyek is, nem a szomjas vagyok, meg pisilnem kell.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szeretnél egy stabil munkahelyen dolgozni? Csatlakozz a nyíregyházi legógyár csapatához gépkezelő operátor pozícióban, és vegyél részt modern gyártósorok üzemeltetésében és termelési folyamatok támogatásában. Pályakezdők is jelentkezhetnek. Előny a gyártási, gépkezelői vagy operátori tapasztalat. Folyamatos felvétel nyáron és szeptemberben is. A munkába járáshoz ingyenes buszjáratot biztosítunk. Keresd a LEGO csoport karrier oldalát vagy a LEGO gyár Facebook oldalát.
3: Bizony, jól hallod. Vétek, méghozzá Debrecenben.
4: Augusztus 15-én egyetlen estére visszatér a legendás fürdőbál, az Aquaticum strandra. Három helyszín, három hangulat, Vétek koncert, DJ szecsei és egész estés DJ szettek, élő partizenekar, akusztikus gitárzene, mert ezen az estén a zene és a fürdőzés együtt adja az élményt. Gyere velünk fürdőbálozni, mai köntösben. Kedvezményes jegyek aquaticum.hu.
5: Hello Debrecen!
6: Itt az új taxis élmény.
5: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
6: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
5: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
6: Utazz bárhová egyszerűen.
5: Töltsd le az Uber alkalmazást,
6: vagy hívd az 55 55 55.
5: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
6: Készen állsz az új kalandra?
5: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörlen a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: A választás egyszerű. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Debreceni utasokat is érinthet az utazási iroda csődje. Vádat emeltek a debreceni vasúti tragédia ügyében. Megnyílt a kollégiumi jelentkezés a Debreceni Egyetemen. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Debreceni utasokat is érinthet a Robinson Tours csőd bejelentése. A pórújárt magyar utasok számára most az a legfontosabb, hogy minél előbb írásban jelezzék kár igényüket az utazási irodának és annak biztosítójának. Ez azokra vonatkozik, akiknek utazási szerződésén a Robinson Tours szerepel utazásszervezőként. A bejelentéshez tételesen össze kell gyűjteni a befizetett részvételi díjat, valamint az elmaradt vagy csak részben teljesített utazás miatt felmerült további költségeket is. Az érintetteknek érdemes minden szerződés számlát és fizetési bizonylatot megőrizniük. Vádat emelt az ügyészség a 2023. novemberében Debrecen közelében történt vasúti tragédia ügyében. A balesetben két munkás vesztette életét, miután egy motorvonat elsodorta őket egy vasúti átjáróban végzett munka közben. A vád szerint az építésvezető nem jelentette be a munkálatokat a vasúttársaságnak, nem kért belépési engedélyt és szakfelügyeletet sem. Emiatt nem rendeltek el sebességkorlátozást, a mozdonyvezető pedig nem tudhatott arról, hogy emberek dolgoznak a pálya közelében. Az ügyészség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt emelt vádat. A vádiratban felfüggesztett fogházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását indítványozták. 11 jogsértés miatt indult eljárás egy 15 éves fiú ellen, aki a rendőrség szerint Debrecenből vitt el egy nyitva hagyott furgont. A fiatalkorú 14 éves barátnőjével indult útnak, majd a rendőri jelzés ellenére sem állt meg. A járművel az M3-as autópályán menekült helyenként nagy sebességgel, ezért a rendőrség több egység bevonásával és forgalomkorlátozással követte. A menekülés végül akkor ért véget, amikor a furgon egy terelő táblának ütközött, majd egy szántóföldön állt meg. Megkezdődött a kollégiumi jelentkezés a Debreceni Egyetem elsőéves hallgatói számára. A felvételt nyert gúlyák augusztus 11-ig adhatják be kérelmüket. A szükséges dokumentumokat postán vagy személyesen kell eljuttatni a kollégiumi felvételi és szociális irodához. Fontos, hogy a lakhatási igényléssel egy időben a szociális ösztöndíj pályázatokat is be kell nyújtani. A férőhelyekről augusztus 21-e után e-mailben értesítik a jelentkezőket. A Debreceni Egyetem összesen 4943 kollégiumi férőhelye rendelkezik, ezek közül mintegy 1200-at az elsőéves hallgatók számára tartanak fenn. Az intézmény arra kéri a hallgatókat, hogy a határidőkre és a dokumentumok pontos benyújtására különösen figyeljenek. A tervek szerint halad a debreceni keleti belső közlekedési folyosó első temének építése. A közlekedési és beruházási minisztérium tájékoztatása szerint a Sámsoni úti csomópont és a hozzátartozó 440 méteres új útszakasz kivitelezése már az utolsó fázisban van. A munkát az október 12-i határidőre fejezhetik be. A következő hetekben a legfelső aszfaltréteg építése, a patkák feltöltése, a közvilágítás alapozása és tereprendezése zajlik.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sajnos hamarosan itt a parlagfű pollen szezonja, sokfelé alacsony helyenként közepes koncentrációban már megjelentek a levegőben. Mindemellett időjárási front nincs felettünk, de a többfelé szeles időben fejfejes ingerlékenység és nyugtalanság egyaránt jelentkezhet. A maximumok a folytatásban 33-38 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Vannak egyébként olyanok, hogy mandula megnagyobbodás, orrsövényfeldőlés. Nekem például ez utóbbi
2: nekem
1: van.
2: Nekem is az. Igen.
1: És ez pár évvel ezelőtt derült ki, teljesen más okból kifolyólag, szóval igazából ezeket lehetne műteni, de én úgy vagyok vele, hogy orvos csak a végső
2: esetben. Láttam már orrsövény műtétet? Én gyerekkoromban láttam, mert a mandulámat, mikor kivették, a mellettem lévő ágyon pont egy ilyen. Na, engem ez úgy elrettentett, amikor ilyen fém kampók álltak ki szegénynek az orrából, meg húzták ki ezeket a tamponokat, meg mindent. Most biztos a fülorgégészek röhögnek, hogy ez egy rutin műtét és semmi. De nekem az olyan félelmetes volt akkor 5-6 évesen, hogy azt mondtam, hogy úristen, csak nehogy egyszer orrsövény ferdülésem legyen, ez számomra a legnagyobb probléma.
1: Nehéznek is bevonzottad.
2: Hát és aztán 30 éves koromban egyszer csak közölt a fülorgégész, mikor elmentem a vizsgát, hogy a szép orrsövény ferdülésed van, nekem.
1: Mégis csak. Te meg kihúztad magad.

0: Köszönöm szépen, doktor.
1: Igen, mégiscsak elkaptam valahogy.
2: Nem tudom, hogy alakul ki. Fogalmam
1: sincs.
2: Bögdösés, lögdösés, férjem szerint a legjobb megoldás, ha nem hallgatózok, aludni a munkahelyen kell, mert ott senkit nem zavar. Ilyen praktikák.
1: Mondjuk az úgy elég gáz. Tehát itt nálunk is mondjuk Gavi megszólalás helyett egyszer csak ilyen hangos horkolás lenne. Ezt hallgatnák. Végül is a beszédarány megvan. Azt nem mondták, hogy horkolni nem lehet.
2: A gumizene kellemes, mutatom.
1: Az megvan, emlékszel, amikor Podi mesélte, hogy elaludt egy átmulatott éjszaka után.
2: De nem itt, egy másik rádióban.
1: Nem, egy másik rádióban, és akkor így leesett a feje, és közben szólt, nem tudom, egy órán keresztül a gumizene. És berohant a főnök, mert a telefont sem vette fel, hogy biztos rosszul lett adásban, ő meg ott horpasztott a pulton.
2: Nem, hát az emberek valahol ki kell pihennie magát, és nagyon jó lehetőség a munkahely. Vannak ezek a orba helyezhető műanyag spirál, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Igen. Ilyet már láttam. Ha valaki használt már ilyet, akkor árulja már el, hogy megérje megvásárolni például Temuról körülbelül 300 forintért plusz 1200 a vám.
1: Most már igen.
2: Igen, tehát hogy...
1: Most már nincs ingyen akkor a szállítása, mert 5000 ér vagy mennyiért kell venni.
2: Igen, igen, tehát hogy egy ilyen 2000 forintot megére az a 3 forintból előállított műanyag, hogy segít-e, használ-e, én nem tudom elképzelni.
1: Nem biztos, hogy rossz, meg kitágítja egy picit az orjukat. Egyébként voltak ezek a tapaszok, én ezeket próbálkoztam.
2: Az mentolos, vagy ilyen?
1: Nem, kívülről rárakod egy időben, hát a sportolók is használják, és így szétfeszíti az orjukadat, és akkor egy kicsit jobban kapsz levegőt. Csak hát ebből is van profi változat, meg gagyi változat, és a gagyi változat az nekem mindig egy pár perc után leesett. Ja. Tehát, hogy nem, hogy szétfeszített, hogy az én orrom ilyen kemény, hát gyúrtam rá.
2: Laci feltette, majd egy perc múlva...
3: Ezek voltak a keltető legjobb pillanatai.

0: A keltető legjobb pillanatai. Best of keltető.
1: Úgy gondoltam, hogy úgy adom elő, mintha velem történt volna meg. Edelény utcáin sétálgattam, egy autókereskedés mellett mentem el, és akkor láttam meg, ez egy Cupra Formentor. Egyébként nekem nagyon tetszik ez az autó, de zárva volt a kereskedés, meg igazából pénzem sincs rá, de még jogosítványom sem. Kicsit ugyan ittam is, éppen ezért bátorságot szereztem, hogy na kinyitom én magamnak ezt az autókereskedést. Egész hamar megtaláltam a kulcsot. Volt már nekem egyébként vezetéssel kapcsolatos élményem, úgyhogy megvolt a tapasztalat, tehát hogy be tudtam indítani. Nyilván rájön az ember, főleg, hogy rá is ér, zárva van, tehát senkit nem tartok fel. Beindult az autó, fú, nagyon jó hangja van, nagyon tudtam egyébként, hogy ez az a fajta, ami több mint 300 lóerős. Igazából pontosan nem tudom, hogy ez most melyik motorral felszerelt, mert rá van írva, csak olvasni sem tudok. Na igen, ám csak azon gondolkodtam, hogy de oké, hogy itt ülök az autóban, ami mindig is álmom volt, de hogy jutok ki innen? Mert a kapukulcsot meg nem találtam meg. Aztán addig-meddig gondolkodtam, hogy hát azért ez mégiscsak biztos van, vagy másfél tonna, bár mondjuk fogalmam sincs arról, mert ugye nem sok iskolát végeztem, tehát nem tudom mennyi az a másfél tonna, csak szokták mondani, hogy nehéz autó. Úgyhogy megpróbálom a kapun keresztül az autóval. Sikerült is, szóval ki tudtam törni a kereskedésből. Hát én még életemben nem voltam ilyen boldog. Fütyörésztem, lehúzott ablakkal, kiabáltam, autókáztam, és egyszer csak, nem tudom, hogy kerültem Izsófalvára, sose jártam még itt, és hát éppen ez okozta a vesztemet, mert nem tudtam azt, hogy egy árok van az út szélén, és hát nem bírtam megtartani az autót, ugye még most vezettem ezt a Formentort először, és belepukkantam az árokba. Hát az Istennél nem tudtam onnan kijönni. Nem mondom, mi legyen, hagyjam itt az autó, de hát nem, hát most hullott az ölembe szinte álmaim autója, tehát hogy ezt én így nem hagyom annyiban. Próbálkozom. Na, látom, hogy a messziről jön ott egy autó, kiszáll belőle két srác, hogy oda jön segíteni, na mondom, akkor majd velük együtt valamit, hát ha ki tudják húzni, tolni. Sehogy sem bírtunk kimászni az árokból, úgyhogy a két srác amúgy nagyon rendes volt, István és Bence, emlékszem is rájuk. Nagyon érdeklődőek voltak, nagyon segítőkészek voltak, és hát elárultam nekik, hogy lopott az autó, de hogy nem mondják már el senkinek. És látszott rajtuk, hogy milyen megbízhatóak, tehát hogy tudnak titkot tartani. Telefonáltak is, hogy hívnak még segítséget, hogy egy autómentővel kihúzzuk innen. De Bence és István átvert engem. Na, mert a körzeti rendőrök. Megbízottat hívták, mert ők is rendőrök. Hát ez volt az én esetem.
2: Ez az igazi lúzer. Ezek az igazi lúzerek. Veled beszéltük a fickót, aki Amerikába vetült az egyik házba, és bement zuhanyozni?
1: Azt nem.
2: Nem. Szóval történt ott is. Akkor most elmentem, betörtem egy ház.
1: Erről van szó. De ez olyan, mint amikor a cellában ülünk, és ki tud nagyobbat mondani.
2: Elutaztam Amerikába. Uh-huh. Úgy gondoltam, hogy ott van egy üres lakás, bemegyek a lakásba. De hát megizzadtam a betörés kerülés közepén. Gondoltam, hogy
1: ez a stresszírozottság volt.
2: Igen, a legjobb ötlet most bemenni a zuhanyzóba és lezuhanyozni. Elkezdtem zuhanyozni, de közben viszont azért arra volt eszem, hogy bezárjam az ajtót.
1: Még jó, hát nem, hogy valaki rányissa
2: már. De hazajött a tulaj, aki elkezdett dörömbölni, hogy azonnal hagyjam el a zuhanyzót, mert hogy én betörtem a házba.
1: Hát csak egy kiállottam az ajtó.
2: És hogy mit képzel? Na de én meg megijedtem ettől, hogy hát ez az ember ez meg akar engem ölni, úgyhogy gyorsan hívtam a rendőrséget, a 911-et, Amerikában úgy kell, hogy azonnal vonuljanak ki, mert engem meg akarnak támadni zuhanyzás közben. A tulajdonos közben szintén hívta a rendőrséget, hogy valaki betört a házába, és zuhanyzik éppen az zuhanyzó. És a rendőrség között már hívták a rendőrséget, már utóbb
1: van. Másik ügyben.
2: Az elkövető már telefonál.
0: Ezek voltak a keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Bízunk benne, hogy a rendőrök munkáját és komfortérzetét is segíti majd az az újítás, mely során nyári és téli köznapi szolgálati egyenruhát kapnak majd, ugyanis teljesen megújul a rendőrség repertoárja, vagy legalábbis ruhatára, meg gondolom már álltak ott a gardrób szekrény előtt, és mindig most mit vegyek fel?
2: Ez a fehér ing.
1: Mit vegyek fel? Na hát remélhetőleg lesz mit felvenni. Azt írják, és egészen meglepő, hogy 2026-ra eljutottunk odáig, hogy az eddigiekkel ellentétben piaci alapon, tehát nyílt közbeszerzési eljárás formájában pályáztatják meg egyébként, és hát cég legyen a talpán, aki meg tudja majd tenni ezeket a szükséges lépéseket. Augusztus 14-éig délig várják egyébként a benyújtani kívánt ajánlatokat, és hát így fogják majd megversenyeztetni. Egészen sokféle kritériumnak kell megfelelni, akár a tányérsapkánál is.
2: Én azt a tányérsapkát is már lehet, hogy megújítanám egy kicsit, hogy persze legyen, de ez valamikor kitalálták ezt, hogy legyen tányérsapka, a 1920-as évek környékén, azóta tányérsapka van. Most lehet, hogy dérvívű meg fog rám sértődni, de például a tűzoltóknál van ez a nőknek is a téli viselet, és ez az usánka nevű.
1: Igen, igen.
2: Szerintem az a nőnek olyan hülyén néz ki. Már bocsánat. De
1: szerintem egyébként meg jó, tehát egy női ilyes.
2: Legyen már egy kicsit csajosabb, ilyen kis csákószerű, vagy valami, ami van nekik a nyári, az igen, az jól áll egy
1: hölgynek. De amúgykor láttam ilyen usánkás fotót egy hölgyel, ott állt a hóban, bakancsban, bikiniben, usánkával, szerintem tök jól néz ki.
2: Úgy igen. De látod, akkor reformáljuk meg így. Na, majd mindjárt kapjuk a telefon Dérvivitől, hogy akkor ezek szerint legyen ez a bikinis felállás usánkával. Tudod mit? Így elfogadom.
1: Hát nem most komolyan. Ahova amúgy is mentek, tehát a tűzoltó általában meleg helyre megy. Ott, és így is be vannak öltözve, hát amúgy is melegük van.
2: Igen, de hát hogy azért mondtam, hogy kicsit lehetne, vannak persze ilyen nőiesebb szabású cuccok is, mert most már nagyon sok női rendőr van, tehát rájuk is gondolni kell, hogy nem ugyanaz az a viselet, hogy na, fakabát tessék, akkor ráadunk egy olyan kabátot, és akkor lóg rajta, nem legyen nőies szabású, legyen, de vannak is, tehát vannak szoknyák nekik, ilyen rövidebb szoknya, stb. Tehát szerintem szépen fel lehet öltöztetni.
1: Igen, azt gondolom, hogy tényleg ideje volt már annak, hogy ezt is megreformálják. Nyilván anyagban is, minőségben is azért vannak komolyabb technikai újítások már azért a ruházatban is. Nyilván egyébként így a civil embereket különösebben nem fogja befolyásolni ez.
2: Nem. De ilyenkor meg lehet nézni, hogy sajnos most már az időjárásra fel kell készülni, hogy ilyen szélsőséges lesz, és ilyen meleg nyarak lesznek. Lehet, hogy egy ilyen mediterrán vidékre el kell menni, és meg kell nézni, hogy ott egyébként a rendőrök mit viselnek. És akkor lehet onnan lopni ötletet. Mondjuk egy görög rendőr mit visel, vagy egy spanyol rendőr, vagy Cipruson, vagy nem tudom, egyáltalán visele bármit.
1: Nem tudom, mit visel a görög rendőr, de hogy girosz van a kezében, az biztos, az egyikben biztos van egy girosz a kezében.
2: Annak idején a katonák mindig mondták, azért kezdtek el kopaszodni, mert hogy viselni kellett ezt a katonai
1: jó, hát
2: sapkát.
1: A brékesek meg azt mondták, hogy azért kezdtek el kopaszodni, mert fejjel pörögtek.
2: Igen, meg a baseball sapkát.
1: Hát a brékes rendőrnek aztán főleg kopasz.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Az ember óhatatlanul is belekeveredik olyan szituációba, hogy csak rosszkor voltál rossz helyen. Egyszer vittem haza egy társaságot, amire nem volt sokáig példa, hogy én vezettem volna, aztán mégis úgy döntöttek, hogy én leszek a sofőr. Viszem a társaságot egy kis faluban, és egyszer csak látom, hogy egy kutya szalad felénk, így oldalról, az autó felé. Hát én haladok tovább, de a kutya az nem állt meg, konkrétan belerongyolt a kocsi hátuljába, a bal hátuljába, és behorpadt.
2: Vakko mondor!
1: Behorpadt a karosszérja. De nem hittem el, amit látok.
2: Na, hát ő valószínűleg kosnak képzelte magát, igen, még előző életében az lehetett, és gondolta, akkor most lefejel téged.
1: Igen, és pont március 20-e volt is a szülinapja.
2: Emlékszel a sztorira a Vakko Mondorról?
1: Nem emlékszem.
2: Nem emlékszel? Valamelyik képviselő, vagy nem tudom mi volt, és hogy azt mondták, hogy a feleségét megütötte, és azt mondta, hogy nem csak megbotlott a Vakko Mondorba, és elesett is. Valami ilyesmi volt, már én sem emlékszem pontosan a sztorira.
1: Jaj, persze, hányan estek már a lépcsőn.
2: Igen, csak sajnos. Ezért mondtam a Vakko Mondort, hogy akkor ezek szerint ez egy harcias Vakko Mondor volt, neki ment az autódnak. De az is jó. Tehát az a biztosítási ügyintéző, akinek egymás után bemegy. Hétfő elkezdődik, már 8 óra, jönnek az ügyfelek. Először jön egy, aki a vasvillával. Jön a következő, megsérült a karosszéria, neki adott egy kutya, és megmondja, hogy itt mindenki hülye a környéken.
1: Itt mindenki. Úgyhogy legyetek óvatosak, mikepért
2: környékén is. Sajnálom a tulajdonosokat egyébként, akiknek az autóját tönkretették, mert szerencsétlen autókon töltik ki a dühüket néha, meg az ilyen, nem is tudom minek, frusztráltság, vagy minek nevezhető, vagy csak a hülyeséget. Mit tehet az a szerencsétlen autó erről, meg a gazdája, főleg aki ott parkolt.
1: Ez a tényleg ez a rosszkor rossz helyen, és ráadásul manapság annyira drága a fényezés, meg a helyrehozatal.
2: Hát ezt nem lehet fényezni. Megíteled a lyukat. Tehát ez komplett ajtócsere, motorháztetőcsere, szélvédőcsere, stb. Tehát ez drága mulatság, igen. És ez mi lesz majd polgári peres úton, érvényesítheted az úri emberen, aki ezt csinálta, mert nyilván ilyenkor még az sincs, hogy a másiknak a biztosítójára megcsinálják, hanem majd a rendőrség lezárja az ügyet, aztán majd polgári peres ügy, és ha van egyáltalán bármilyen vagyona, vagy pénze, vagy valami, akkor majd azt perelheted. Legalábbis régen ez volt, nem tudom, most változott.
1: Szerintem hasonló, de ez nyilván évek kérdése, mire a végeredmény az lesz majd, hogy hát ugye 20 000 forintot tudtunk behajtani a tisztelt úriemberen, úgyhogy a kár pedig hát egy ilyen 1 200 000, de és nyilván azért nem fogod megvárni azt, ha tönkretette az autódat, például egy össze-vissza rongált szélvédő, amivel egyáltalán nem lehet vezetni, mert nem látsz ki rajta, itt van egy fotó, tehát azt azonnal megcsináltatod saját költségen.
2: Persze, így van. És hát mostanában már ezt sem lehet tudni, hogyha egy újabb autó, akkor annak a szélvédő cseréje is azért drága, mert egy csomó ilyen radartól kezdve minden ott van benne, ezeket még akkor át kell szerelni, vagy nem tudom, úgy kell megvenni, nem értek.
1: Megkalibrálni, és nem is mindenhol tudják ezeket megtenni.
2: Igen, szóval ez most már nem olyan, mint annak idején, hogy fogtad egy zsinórral, kiszedted a Gispolszkiból, és beraktad 10 perc múlva magadnak a szélvédőt. Ez azért
1: a ladába. Azért az is jól néz ki.
2: Igen, hát az anyós elé már nem jutott üveg. Az a lényeg, hogy én kidártak, rendben van, ott meg, hogy kicsit befúj a szél.
1: Mama, gyorsítok, úgyhogy zárja be a száját.
2: Igen, ráadásul májusban jönnek a cserebogarak.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szeretnél egy stabil munkahelyen dolgozni? Csatlakozz a nyíregyházi LEGO gyár csapatához gépkezelő operátor pozícióban, és vegyél részt modern gyártósorok üzemeltetésében és termelési folyamatok támogatásában. Pályakezdők is jelentkezhetnek. Előny a gyártási, gépkezelői vagy operátori tapasztalat. Folyamatos felvétel nyáron és szeptemberben is. A munkába járáshoz ingyenes buszjáratot biztosítunk. Keresd a LEGO csoport karrier oldalát vagy a LEGO gyár Facebook oldalát.
3: Augusztus 15-e.
4: Aquaticum fürdővár.
3: Vétek.
4: DJ Szecsei.
3: Akusztikus gitárzene.
4: Három különleges helyszínen.
3: Gyere velünk fürdőbálozni.
4: Jegyek
3: aquaticum.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Jew.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
2: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Fontos gyógyszerek alapanyaga készül a vérplazmából. Újabb diákok érkeztek a Debreceni Nyári Egyetemre. 7800 külföldi hallgató tanulhat a Debreceni Egyetemen. E-mail részletek, Földi Betti vagyok.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Egyre nagyobb szükség van a vérplazmából készülő gyógyszerekre, amelyek több súlyos betegség kezelésében is nélkülözhetetlenek. Egy debreceni plazmaközpont szakemberei szerint a levett plazmából egyebek mellett víralvadási faktorok, immunglobinok és albumin készülhet, amelyeket például hemofíliás, immunhiányos májbeteg vagy súlyos égési sérült páciensek kezelésére használnak. A plazmaadás szigorúan szabályozott folyamat. A jelentkezők először orvosi vizsgálaton és laboratóriumi szűrésen vesznek részt. Rendszeres donorrá pedig csak megfelelő eredmények után válhatnak. Magyarországon egy donor évente legfeljebb 45 alkalommal adhat plazmát. A debreceni központban van olyan segítő, aki már több mint 700 alkalommal adott plazmát. 60 hallgató kapott tanúsítványt a Debreceni Nyári Egyetem második hetének végén, miközben 33 új diák érkezett a következő turnusra. A résztvevők továbbra is magyar nyelvet tanulnak, emellett a hazai gasztronómiával, kultúrával és helyi nevezetességekkel is megismerkednek. A programban évek óta népszerűek a folklór foglalkozások, ahol a hallgatók különböző tájegységek dalaival, táncaival és ételeivel találkozhatnak. A diákok közös programokon is részt vesznek, volt strandhangulatú est, magyar vizekről szóló kvíz, valamint vidéki farm látogatása is. Szeptember 16-án rendezik meg a Debreceni Egyetem nagyszabású tanévnyitó stadionsóját, a U-Day-t a Nagyerdei stadionban. A jubileumi 10. évhez érkező rendezvény idén is fesztivál hangulattal, látványos show elemekkel és több ismert fellépővel várja az egyetemi polgárokat, az elsőéves hallgatókat és az érdeklődő debrecenieket. A szervezők szerint idén is nagy érdeklődésre számítanak, különösen azért, mert az általános felvételi eljárásban több mint 8000 elsőéves nyert felvételt a Debreceni Egyetemre, és ez a szám a pótfelvételével tovább nőhet. A U-Day szeptember 16-án szerdán 18:30-kor kezdődik a Nagyerdei stadionban. Új vezetőápoló látja el a feladatokat a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának gasztroenterológiai klinikáján. A megbízást augusztus 6-ától Tálas László kapta. A szakember csaknem 30 éve dolgozik az egészségügyben, 2013 óta pedig a gasztroenterológia területén szerzett jelentős szakmai és vezetői tapasztalatot. Munkája mellett aktívan részt vesz az egészségügyi szakdolgozók képzésében, valamint a klinikai gyakorlatra érkező hallgatók mentorálásában is. A Debreceni Egyetem tájékoztatása szerint az új vezetőápoló kinevezése a klinikai mindennapi betegellátás és szakmai munkájának irányítását segíti. A 2026-27-es tanévben több mint 7800 külföldi hallgatót tanulhat a Debreceni Egyetemen. Az intézmény előzetes adatai szerint szeptemberben több mint 2300 nemzetközi hallgató kezdheti meg tanulmányait az első évfolyamokon és az előkészítő kurzusokon. A meghirdetett angol nyelvű képzésekre több mint 49 000 jelentkezés érkezett. A Stipendium Hungaricum programban pedig több mint 70 000 érdeklődtek az egyetem iránt. Az ösztöndíjat idén 688 hallgató nyerte el, ők állami támogatással kezdhetik meg tanulmányaikat Debrecenben.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Újra rákapcsol a hőség, a folytatásban 33-38 fokot is mérhetünk, többfelé friss lesz, ugyanakkor a hajnal egy-egy futó záporzivatar kialakulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: A keltető legjobb pillanatai. Best of keltető.
1: Például azt fontolgatják, hogy a 16 éves tankötelezettséget 18-ra emelik. Ez még egyébként csak egy gondolati történet. Ezzel a hátrányos helyzetű gyermekeken szeretnének segíteni, hogy még tovább az oktatási rendszerben tartják ezzel, még tovább fogva a kezüket.
2: 18 évesen még lehet, hogy 8-os lesz.
1: Hát nem lehetetlen.
2: Fú, azért az meg kemény. Tehát most
1: valaki engedje már át, amikor azt mondja az igazgató.
2: Mennyi? 14 éves egy átlagos, ugye? 8-os.
1: Igen.
2: 14 az egyik, a másik 18. Uram, bocsánat, még mondjuk késik, vagy ilyesmi egy kicsit. Tehát mondjuk a késő, ját nem, a 18 évnél mindenképp befejezi.
1: Igen, nekem
2: de ha
1: is...
2: nem fejezi be, mert mondjuk késett, és ő mindenképp meg akarja. Nem a tankötelezettség a kötelező 18 évesen, 20 évesen még mindig. Kisfiam, most már le kell vizsgáznod, és át kell menned valahogy.
1: Igen, nyilván egyébként a diákok nem dohányoznak, de filmekben láttam ilyet, hogy a tizenévesek is már kint vannak, és elbújnak, és szünetben, a fa tövében cigiznek, tehát általános iskolában.
2: Láttál ilyet? Én tapasztaltam, amikor gyakorlatok.

0: voltam és tanítottam, és kérdeztem, hogy hol a fél osztály, és mondták, hogy hát lent Ricsikének éppen a születésnapját ünneplik,
1: pesgőznek. Ma lett 12.
0: Ezek nyolcadikosok voltak, igen. Majd az egyik feljött, és közölte, mondta, hogy hát éreztem rajtuk, meg lehetett látni, hogy dohányoznak is, és akkor így mondták a tanáriba a többiek, hogy jó, hát ő már mondta a kisfiú 4 éve, hogy 4. korától aktív dohányos. De így, saját bevallása szerint.
1: Távol tartanánk mindenkit, és csak azt akartam ebből kihozni, hogy míg a többiek ugye a fatövében dohányoznak stikába, addig ugye az osztálytársuk, aki már 18 éves, ugye már vehet alkoholt, vehet dohányterméket.
0: Viszi a többiek.
1: Igen, na jó, hát remélhetőleg azért nem ez lesz a nagy százalékban, nem. hogy a 18 éves a 8. osztályos.
0: És hát még mielőtt mindenki azzal vádolna minket, mindig szegény rollereseket bántjuk, hogy az egyik legpraktikusabb közlekedési eszköz lehetne, mert beteszed, összezárod, beteszed a csomagtartóba, a kocsiba, elmész nyaralni, elmész kirándulni, vagy ha messzebb van a munkahelyed, leparkolsz egy parkolóban, kiveszed a parkolóból a rollert, kinyitod, azt az 1-2 kilométert villámgyorsan meg tudod tenni, idézőjelben villámgyorsan, de gyorsabban, mint gyalogos, tehát azt mondom, hogy azzal lehet úgy közlekedni. Tehát tényleg egy tiszta, otthon tölthető, praktikus eszköz lenne, csak meg kell tanulni vele közlekedni.
1: Mint ahogy annak idején a mikrohullámos ütőt is meg kellett tanulni használni, és nem a macskát szárítani benne. Tehát, hogy volt, akivel egy szócsatába kerültem, amiatt, mert hogy az is hülye, aki használja, meg aki kitalálta, volt az ő véleménye ez, hogy ezt be kellene tiltani. Én meg azt mondtam, hogy ott se a mikro, illetve a feltalálója a hibás, hogyha valaki macskát szárított benne, és elpusztult az állat, mert ilyen is volt. Szóval csak észre kellene tudni használni, remélhetőleg egyébként észnél vagytok
0: közben. Ha már ezt mondtad, a mikrónál meg egyébként most vannak nagyon jó főtt kukorica receptek, azt is érdemes megnézni videók, a 4 perc alatt elkészül benne egy főtt kukorica, csak szólok.
1: Akkor a holnapi téma is megvan.
2: Ezek voltak a keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Akkor ez hasonlóan működhet, mint a véroxigén szintmérés az órákban, például vagy a karkötőkben. Azt is ugye megnyomod, vársz egy picit, és akkor kiírja, hogy hát a Covid idején ez nagy divat volt, mindenki nyakra főre vette a véroxigén szintmérő berendezéseket. Azóta is szerintem mindenkinek ott van dobozban, és ott porosodik
2: valami. A WC papír mellett. Igen, minden, amit felvásárolt.
1: De hogy akkor ez is úgy működhet, hogy megbecsüli. Már látom, hogy rengeteg ilyen hülye játék lesz majd, hogy mennyit itt áll? No, még egy feleslégbe,
2: micsoda? Neked mit mutat?
1: Ne hülyéskedj, már nem mutat még semmit az óra. Tehát még alig van valami. És akkor majd nézik a százalékot, hogy az enyém már 32, az enyém meg 33.
2: Tehát igen, és amúgy tényleg különösen fontos Magyarországon, ahol zéró tolerancia van, mert ugye nálunk nincs olyan, hogy egy pohár még belefér. Vannak külföldi országok, persze, csak ugye nagyon jól ismeri a magyar a magyart, hogyha itt az lenne, hogy egy pohár belefér, akkor figyelj már, még egy, szerintem még egy. Na jó, van még egy, meg még egy.
1: A gyerekkorom másik nagy élménye az ez volt, hogy egy, nem zárták az amerikai filmekben a kocsit, becsapták az ajtót és bementek, kettő, megittak egy pohár bort a vacsoránál, majd beültek a kocsiba és hazamentek. És mondom, ezt hogy? Hát nálunk nem lehet, hogy bort iszol és közben meg utána beülsz, és, illetve lehet, csak nem szabályos. De náluk meg megengedett. Tehát, hogy Amerikában nem volt ilyen probléma, nyilván ott van ez a ilyet, ezt, hogyha a vonalon végig tudsz menni egyenesen, akkor nem vagy része.
2: Hát jó, de mi az, amit még átvennénk, hogyha már itt járunk? Akkor például az, hogy nem zárjuk az autót, nem, telefonáláskor nem köszönünk el, bort iszunk, mielőtt hazavezetnénk, és még egy, ami nekem nagyon tetszik, nem veszük le a cipőt. Jó, mert hogy ott az amerikai filmekben mindenki cipőbe mászkál az otthonaikban.
1: Próbáld meg ezt Japánban. Na, ott aztán nyakadat veszik rögtön. Sőt, ott ugye az étkezésnél, ha telefonálsz, vagy előveszed a telefon, már az is egy ilyen csúnya dolog. Úgyhogy sok dolgot átvettünk Amerikából. Hozzáteszem, hogy te mondtad a múlt héten, és én ezt nem nagyon tudtam eddig, de most megerősítették, hogy valóban így van. Ha rollerrel közlekedsz, és azt gondolod, hogy ittasan rollerrel közlekedhetsz, az egy óriási nagy hiba, mert nem lehet. Ugyanúgy, hogyha balesetet okoztál, vagy megszondáznak, és kiderül, hogy itt áll, akkor bármilyen létező jogosítványod van, azt elveszik. De ha motorjogsit van, akkor a motorjogsit, ha azt nem tudom. Kerékpárnál volt egy tűrés határ régebben, de már most nem tudom, hogy mennyi. Mert azt mondták, nem életszerű, hogy egy vagy két sör a kocsmából elindul, és nincs benne. Tehát a kerékpár azzal indul be.
2: De... Oké, de az mennyire életszerű, amikor én annak idején mentem, tudom, Dombrádon jártam, és a kereszteződésben balra fordultam, sarkon ott a kocsma, és hirtelen fékeznem kellett, mert a kocsma előtt az úttesten úgy feküdt a kerékpáros, ahogy fel van festve, tudod, ez a, hogy oldalára van borulva a kerékpár, és rajta, hogy mondom, biztos most rajzolják körbe.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Nagyon sokak találkozhattak olyan tárgyakkal az interneten is, ami mondjuk akár egy hírességhez köthető. Nemrég volt egyébként Taylor Swift esküvője, július 3-án történt, és van New Yorkban egy olyan művész, aki szemetet gyűjt. Na most ő is ott volt az esküvő környékén a Madison Square Garden előtt, mint ahogy rengetegen, mert a tömegek arra vártak, hogy hát, ha valaki legalább kiköp egy rágót, vagy eldob egy papírzsebkendőt.
2: Britney Spears rágója, ugye? Hány millióért kelte? Már nem is emlékszem, mi is beszéltünk róla. Hogy valaki azt megtalálta, bemérték, megnézték, DNS vizsgálat, tényleg Britney Spears-é volt, és milliókat keresett vele. Úgyhogy, ha valaki ilyen ismert személlyel találkozik, csak adjon a szájába egy rágót, és utána mondja, legyen szíves, köpje később. Igen, jó lesz később.
1: Ez vajon olyan lehet egyébként, mint a nagy becsben tartott nagyfater pálinkája, hogy majd, ha a gyerek 18 éves lesz, majd, ha lediplomáz,
2: azt a tokai asszúval szoktuk, és addigra megbudjam.
1: Igen, és akkor a rágóval is így van. Na fiam, ünnepeljük. Bontsuk fel Britney Spears rágóját, megfelezem veled. Uh-huh. És akkor így lehet.
2: És akkor félmilliót kapsz.
1: Na minden esetre ez a fickó ugye összeszedte a szemetet, amit az esküvőn talált, Taylor Swift esküvőjén, és külön egy átlátszó dobozkába csomagolta őket, ezeket a kidobott szemétbe való tárgyakat, és elnevezte az ezt megvásárlókat Swiftiknek. És a Swiftikből volt bőven, mert az egész árukészletet eladta $25-tól $100 terjedő árazással. Igen, mindenre van vevő.
2: Hihetetlen.
1: Mindenre, csak meg kell találni.
2: A szemetet is el lehet adni, a szó szerint a szemetet.
1: Igen, 50 termék volt elérhető.
2: Uh-huh.
1: Igen.
2: És akkor ebből legalább keresett egy kis pluszpénzt. Egyébként nem rosszabb gondolat, csak hát eleve hogy került oda? Tehát ahhoz azért benfentesnek kellett lennie, hogy a szemetet össze tudja szedni utánuk. Mert nyilván nem egy olyan nyilvános esküvő volt, hogy Taylor Swift a házasságkötő teremből kilép, és ott bárki láthatja.
1: Igen, nyilván, oké, de azért ott is dolgoznak olyan emberek, aki a pornép közül való civilek. Nyilván azért jól megválogatják, mert akárki nem kerülhet oda, de legyen gyanús az, hogyha a felszolgáló állandóan gazdagok esküvője a szemétben turkál. Tehát az legyen gyanús. Majd utána meg már ő lesz majd az, aki ugye felér arra a szintre, de nagyon komoly. Tehát, hogyha az 50 terméket csak átlagáron $50-ral vesszük is, az $2500.
2: Számolnák ki, ha volt rizsdobálás a végén. Rizszemenként. $25 egy rizs, kész, oké. Okay. És akkor összeszedegette mindet egy ilyen porszívóval. Nekiállt, takarított, de a
1: hát porzsák. Az nem ugyanolyan szerintem.
2: Szerintem még azt is el lehetett volna adni, nem? Taylor Swift esküvőjének a nem tudom, a lépcsőn a porszemek.
1: Igen, tehát igen, igen. Hát mákos guba volt, csak kicsit megromlott a nagy nyári meleg.
2: Zacskóba
1: kidobták, úgyhogy most egyesével eladó a mákos.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.
3: Sono spiacente.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Hiájjal verte át egy dubai herceg egyébként egy nőt, és a nő az összes megtakarítását elvesztette.
2: De most nem akarom a nőket tényleg bántani. Tehát ez a klasszikus esetet most már AI-jal is nyilván felturbózva, de hogy benneteket így át lehet vágni.
1: Mi ez az általánosítás?
2: Hogy a nők, hogy ennyire hiszékenyek.
1: Hát előfordul az ilyen
2: de
1: szerintem.
2: De ez a klasszikus, hogy már nem...
1: De honnan tudod, mennyire volt magányos?
2: Volt már háborús hős, volt már nem tudom már milyen herceg, aki levelet írt, akivel levelezik valaki fél évig, egy évig, érted? És még ráadásul van, amikor idősebb hölgyről van szó. Érted?
1: Hogy magányos is azért.
2: Rendben, de hát azért nem tűnik fel, hogy ez nem a te világod, aki veled levelezik, akár tört magyarsággal, meg ilyenek.
1: De nekem feltűnt.
2: Vagy tört fülöpszigeteki nyelven, nem tudom, mert hogy itt ez fülöpszigeteken
1: volt? Igen, Maria, de ő neki csak a fedőneve Maria.
2: Hát a fülöpszigeteken se okosabbak, mint a magyar nők, már most bocs. Tehát, hogy
1: leszünk barátok, úgy érzem.
2: Nem leszünk barátok, de hát valaki meg kell, hogy fogalmazza ezt a kritikát számotokra, én úgy gondolom. Meg hogy mindenki a világ számára.
1: Te egyedülálló vagy.
2: Igen.
1: És mondjuk egy bombázó előadja magát az AI-ja, hogy fú, Balogh Béla, odáig vagyok érted, és stb.
2: Na jó, de ilyen mindennapos, és nem kell hozzá AI. Nem, tehát hogy tehát azért csak le tudom szűrni.
1: Tudod, az én szerelmem nem Magyarországon él. Még szerencsé, hogy találkoztam már vele, mert most biztos, hogy írnék neki, hogy figyelj, most induljál el haza, mert nem tudom, hogy AI vagy-e vagy sem.
2: És lehet, hogy nem az, akinek kiadta magát. Csak úgy kezdeném elültetni
1: ezeket. De ő nem adta magát dubai hercegnek, szóval.
2: Nem, ő azt mondta, hogy grafikus.
1: És az még az hihető.
2: És azt mondta, hogy grafikus. De közben lehet, hogy nem. Ja, láttad rajzolni.
1: Igen.
2: De az lehet másnak a rajza volt.
1: Nem. Ne legyél ilyen huncuk, mert bemúszerolnak neki. Megmondom, hogy a főnököm felbuzdított, úgyhogy most azonnal indulj meg.
3: Én inkább ilyenekre használom. Múltkor fékbetétet cseréltem motoron, és mondtam, hogy...
2: Szia! Legyél segítségemre, légy szíves, hogy ki az a Gere Marian? Te ismered?
4: Nem ismerek mindenkit, és hát sok név lehet hasonló. De ha adsz egy kis kontextust, hogy hol találkoztál vele, vagy milyen területen mozog, akkor talán könnyebben segítek.
2: Nyíregyházán egy rádiós lány, Debrecen Nyíregyháza, ha jól tudom, a Sunshine-on talán.
4: Á, így már világosabb. Ha a Sunshine FM környékén keresed, akkor valószínűleg a rádiós csapatból lehet valaki. Én nem ismerem személyesen, de ha a Debrecen és Nyíregyháza környékén hallottad a hangját, akkor biztosan egy helyi kolléga. Ha bármire kíváncsi vagy vele kapcsolatban, szerintem a saját rádiós csapatodnál is rá.
2: Mert tudod, hogy én rádiós vagyok, de ez egy teszt akart lenni, hogy őt magát, mint személyiséget ismered?
4: Értem, teljesen jó kis teszt volt. Szóval, mint személyt nem ismerem, de most már látom, hogy mennyire figyelmesen tesztelsz. Ha van valami, amiben mégis tudok segíteni a rádiós világoddal kapcsolatban.
2: Jó, oké, rendben, köszike. Hellóka, sziak.
1: Okay, jó, hát végül is ezt is megtudtuk, hogy te minket is kibeszélsz a ChatGPT-vel.
2: Nem, hát látod, hogy nem, de hanem azt tudja, hogy te rádiózol és rádiós vagy, és nyilván így a te rádiós csapatodból.
1: Jó, akkor a mai nap témája, Glotz Norbert miért nem jött ekkor, meg ekkora podcast nem volt kész. Oké, következő napi rendi pont. Mara nem posztolta ki,
2: mit
1: nem tudom
2: neki?
1: Mit. Hogyan cseszem le? Oké.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Gajdos László cáfolta az államtitkár szabadságáról szóló állításokat. Tarr Zoltán szerint nem a minisztérium világítja át a közmédiát, csökkent a napi dohányosok aránya Magyarországon. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter cáfolta azokat az állításokat, amelyek szerint a vízügyi államtitkár szabadságra ment volna a válsághelyzet közepén. A Fidesz politikusai korábban azt közölték, hogy Kelemen Ágnes a rendkívüli asszály és energetikai krízis idején is pihenését töltötte, ezért a menesztését követelték. Gajdos László egy videóban azt mondta, az államtitkár valóban tervezett szabadságra készült, de a Védelmi Bizottság első ülése után ezt lemondta és munkában maradt. A miniszter szerint az ülésen vált világossá, hogy a kialakuló helyzet több súlyos kérdést is felvet, ezért szükség volt az államtitkár jelenlétére. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a közmédia átvilágítása folyamatban van, de azt nem a minisztérium végzi. A tárcavezető közölte, a munkát a parlament által megválasztott, megbízott vezető irányítja, és közben széleskörű egyeztetés indult szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával. Tarr Zoltán hangsúlyozta, hogy miniszterként nincs beleszólása a közmédia mindennapi működésébe. A közmédia új vezetőit nyílt és átlátható pályázat alapján választanák. A miniszter azt is jelezte, hogy augusztus végén digitális felület nyílik, ahol bárki elküldheti javaslatait a közmédia megújításával kapcsolatban. Csökkent a naponta dohányterméket vagy kapcsolódó termékeket fogyasztók aránya Magyarországon, de a hazai adat továbbra is magasabb az uniós átlagnál. A Eurostat friss adatai szerint 2025-ben az Európai Unió 16 évesnél idősebb lakosságának 16,5%-a volt napi fogyasztó, míg Magyarországon közel 19%-os arányt mértek. Ez javulás a 2022-es 20%-hoz képest. A korcsoportok közül itthon a 35 és 49 év közöttieknél a legmagasabb az arány, de minden életkori csoportban meghaladja az uniós átlagot. Külön figyelmeztető adat, hogy Magyarországon a 16 és 24 év közöttiek körében nőtt a napi fogyasztók aránya. Megszűnt a szén-dioxid kvóta adó Magyarországon, az állam pedig csak nem 289 milliárd forintot fizethet vissza az érintett nagyvállalatoknak. A július végén hatályba lépett jogszabály visszamenőleg törölte az adót, így azok a cégek, amelyek az elmúlt években befizetést teljesítettek, 90 napon belül kérhetik vissza az összeget és annak kamatait a NAV-tól. A legnagyobb visszatérítés egy energetikai nagyvállalatot érinthet, amely kamatokkal együtt több mint 120 milliárd forintot igényelhet vissza. A pénzügyminisztérium szerint az intézkedés célja, hogy elkerüljék a hosszadalmas bírósági pereket és rendezzék az érintett cégek befizetéseit.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Sajnos hamarosan itt a parlagfű pollen szezonja, sokfelé alacsony helyenként közepes koncentrációban már megjelentek a levegőben. Mindemellett időjárási front nincs felettünk, de a többfelé szeles időben fejfejes ingerlékenység és nyugtalanság egyaránt jelentkezhet. A maximumok a folytatásban 33-38 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 3, 2, 1, go! Remek hétfő délelőttök mindenkinek, Hello Sunshine FM! Ma augusztus 10-én is együtt rádiózunk, és együtt kezdjük a hetet. Ellátunk a szükséges információkkal és energiákkal, na meg nagyon sok jó zenével, maradj nálunk!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó

A micsodás hétfőt mindenkinek, hello sunshine-osok! Na, hát a szokásos dolgaink közt ugye minden délelőtt elsőként a humána vagy az orvos meteorológiára nézzünk rá. Nem szakítunk ezzel a hagyományunkkal, mert hát nem enged a szorításából a nyár ismét hőhullám jön a fejünkre, és hát ez nagyon nagy baj az időjárás érzékenyeknél, meg úgy általában véve mindenkinél. Már most egyébként több fokos magassági melegedés zajlik, és a talajon is az egész ország területén erősödik majd a kánikula, többfelé a 35 fokot is meghaladhatja. És magas szintre emelkednek ezért a hőegyensúlyi zavarok. Egyre gyakoribbá válik a hőkifáradás. Ismét figyelni kell a súlyos keringési zavarok, tehát a szívelégtelenség, sztrókok, infarktusok korai jeleire, hogy azonnal tudjunk segítséget kérni, ha kell. Ha az erős izzadást erősödő zavartság, majd izzadás megszűnése követi, akkor az egy intőjel lehet. Na de nálunk itt sorakoznak már is a nagy kedvencek. Elve megszel indulunk!

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Egy nagyon fontos felismerésről lesz most szó, ugyanis a képernyő idő káros hatásait veszük most gorcső alá. Már 14 éve tudjuk egyébként, hogy a túl sok képernyőidő károsítja az agyat, mégsem foglalkozik ezzel komolyabban senki. Agyi képalkotó vizsgálatok bizonyítják ezt egyébként, hogy káros hatással van bizony az agyra. Pedig ugye 14 éve még csak elindult a képe, hogy az okostelefonok, na de azóta ezt komoly MR és MRI tények bizonyítják. A kutatók olyan fiatalokat vizsgáltak, akik sok időt töltenek képernyő előtt, például videójáték, internet. Az MRI-vel nézték az agy szürke állományának mennyiségét, az idegpályák minőségét és az agy jutalmazó rendszerének aktivitását. És mit találtak? Csökkent a szürke állomány a frontális lebenyben. Ez felel a döntésekért és az önkontrollért, na meg a koncentrációért. Gyengébb idegi kapcsolatokat fedeztek fel, tanulási nehézségek, romló koncentráció és túl aktivált jutalmazó rendszer, tehát ugyanaz a mintázat, mint a függőségeknél, vagyis a túl sok képernyő használat átalakítja, áthuzalozza az agyat. Ez látható az MR felvételeken is. És mit jelent ez a mindennapokban? Nehezebben koncentrálunk, gyorsabb a feladás, impulzív döntések, fokozódó szorongás, és ahogy mondom, ezek 14 éves adatok, és hol tartunk most 2026-ban? Egy nagyon fontos dolgot kell mindannyiunknak megérteni. A gyermekkor egyszeri és megismételhetetlen.
0: Egészségpercek a

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenéket játszottok, és rengeteg visszélménnyel gazdagodik az ember.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

nevezésű közös dzsúszos óránkat lassan kipipáljuk, de hogyha tetszett az, amit hallottál, akkor csak arra tudok buzdítani, hogy maradj, mert nagyon jó zenék várnak rá 11 és dél között is. Arról már nem is beszélve, hogy egy igencsak tartalmas óra elé nézünk, hiszen lesz majd benne horoszkóp, a kalendáriumban a nap jellegzetességeit, sztárszűri naposait is elmondjuk, és elmondhatjuk akár a te közlekedési híred is, hogyha vételkörzetünkben van valami fontos üzeneted az autósoknak, esetleg balesetet vagy trafizó rendőröket látsz, minket minden érdekel, ami az utakon történik. 0620 316 3000 ide érj, az óra utolsó dalát pedig már, ahogy mondtam, a legfrissebb Sunshine hírek követik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Augusztus 15-e. Akvatikum fürdővár. Vétek. DJ Szecsei. Akusztikus gitárzene. Három különleges helyszínen. Gyere velünk fürdőbálozni. Jegyek. akvatikum.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Újra tárgyalná a kormány a Paks 2 megállapodás egy részét. Súlyos férőhiány van a gyermekvédelemben. 5%-ra csökken a tűzifa áfája, a Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Újra tárgyalná a kormány a Paks 2 megállapodást a hűtési rendszer kérdésében, erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt egy kormányzati sajtótájékoztatón. A kormányfő szerint ma már ritkán terveznek nyílt vízi hűtéssel atomerőművet, Paks 2-t mégis ilyen megoldással készítették elő. Magyar Péter úgy fogalmazott, jelen formájában a beruházás engedélyes szinten nem állja meg a helyét, ezért át kell tekinteni a szerződéseket. Azt is mondta, vizsgálják Szijjártó Péter és az előző kormány több szereplő felelősségét a megállapodások miatt. A kormányfő szerint az átvilágítás eredményét nyilvánosságra hozzák, és ezután lehet válaszolni a beruházás jövőjét érintő kérdésekre. Mintegy 1600 gyermek vár jelenleg arra, hogy bekerülhessen egy üres férőhelyre a gyermekvédelmi rendszerben, közölte Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. A tárcavezető szerint a gyermekvédelmi központok vezetőivel tartott egyeztetésen több rendszerszintű probléma is előkerült, amelyek a mindennapi működést veszélyeztetik. Az egyik legsúlyosabb gond a létszámhiány, amely országosan eléri a 20%-ot. Emiatt megyénként több lakás otthon sem tud kinyitni, így nem tudnak újabb gyermekeket fogadni. A minisztérium célja a rendszer átalakítása, nagyobb intézményi mozgástérrel és szakmai munkacsoportok létrehozásával. Szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökkenti a kormány a tűzifa áfáját, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A döntés nem csak a tűzifára vonatkozik, hanem a briketre, a pelletre és a faszínre is. A kormány célja, hogy a fűtési szezon előtt mérsékelje azoknak a családoknak a terheit, amelyek fával vagy más szilárd tüzelőanyaggal fűtenek. Magyar Péter azt is közölte, hogy napirenden van a szociális tűzifa keret emelése, vagyis a rászoruló háztartások támogatása tovább bővülhet. A részletszabályokról később várható tájékoztatás. Szigorítja a kormány a cirkuszokban tartott vadon élő állatokra vonatkozó szabályokat. A tervek szerint 2027-től tilos lesz bizonyos állatfajok tartása és szerepeltetése a cirkuszi előadásokban. A döntést azzal indokolják, hogy több vadon élő állat cirkuszi használata ellentétes a modern állatjóléti irányelvekkel. A szigorítás célja, hogy a jövőben olyan működési keretek érvényesüljenek, amelyek jobban figyelembe veszik az állatok természetes szükségleteit és tartási feltételeit. A részletes szabályokat később ismertetheti a kormány, de a bejelentés alapján a változás a cirkuszi állattartás egyik legfontosabb területét érinti majd.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Újra rákapcsol a hőség, a folytatásban 33-38 fokot is mérhetünk, többfelé friss lesz, ugyanakkor a hajnal egy-egy futó zápor zivatar kialakulhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: További remek napot, vidám rádiózás mindenkinek, hello sunshine! Sok a nyaralóknak pedig remek időt és szuper programokat kívánunk, csinálj bármit, mi hozzuk a jó zenéket folyamatosan, ez itt a Sunshine FM, ahol a Juice ma is délután 2-ig veled van.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Józást és pörgős hétfőt kívánunk mindenkinek ma augusztus 10-én. Egy picit később elmondom, milyen dolgok történtek ma a nagyvilágban is Magyarországon, és hát egy picikét azért fáj a szívünk, nem, hogy már augusztus 10-e van. Az utolsó nyári hónapba léptünk, és jövő héten már a nappalok is drasztikusan csökkennek. Közeleg a meteorológiai ősz. Hát az égiek ezt az információt megkapták? Mert küldik nekünk továbbra is a meleget, a következő hőhullámra készülünk ugyebár, és egész héten semmilyen csapadékra nem lehet számítani. Na de, adom is a szót Katának a jó zenék előtt, hozza a csillagok mai kozmikus üzeneteit.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A köztámára a hét egy váratlan kihívással indul a munkahelyén, de a gyors helyzet felismerése most megmentheti a projektet. A Bika pénzügyeit tekintve kedvező híreket kaphat, így érdemes áttekintenie a hosszú távú megtakarítási terveit. Az ikrek szokatlanul csendes hangulatban indítja a napot, ami kiváló alapot ad ahhoz, hogy rendezze a félbehagyott ügyeket. A rák egy kollégája segítségére szorulhat, ne habozzon hát segítséget kérni, ha elakad a teendőivel. Az oroszlán energiája ma szinte kiapadhatatlan, így tökéletes az időzítés egy régóta halogatott tárgyalás lefolytatására. A szűz túlságosan rágörcsölhet egy apró részletre, pedig a döntéseiben most a nagy egészet kellene szem előtt tartania. A mérleg váratlan meghívást kaphat egy esti rendezvényre, amit semmiképpen ne utasítson vissza, mert hasznos kapcsolatokra tehet szert. A Skorpió gondolatait egy családi ügy köti le, ezért a munkahelyi feladatok során igyekezzen a maximális koncentrációra. A nyilas ma utazásra vagy kimozdulásra vágyik, de a kötelezettségek teljesítése most még elsőbséget élvez. A bak szilárd elhatározása csodálatot vált ki a környezetéből, és egy felettese kifejezetten elismerheti erőfeszítéseit. A vízöntő egy kreatív ötletével teljesen új irányt adhat a heti munkafolyamatoknak, amit csapata is örömmel fogad. A halak ma fokozottan hajlamos a feledékenységre, így a fontosabb időpontokat és teendőket mindenképpen írja fel magának.
1: Sunshine FM

Rádió rádiózás mindenkinek, a délelőtt utolsó órájában vagyunk. Na nézzük, mi minden történt ezen a napon. Augusztus 10-én a Lőrinceknek van névnapja, de ma van, képzeljétek, Antonio Banderas születésnapja is. Kétszer is megnéztem, hogy jól írják-e, de igen, jól írják. 66 éves ma Antonio Banderas. Ezen a napon először rendeztek világbajnoki Forma 1-es futamot a Hungaroringen. Kereken 40 éve robog már a száguldó cirkusz, tehát Magyarország népszerű pályáján, és egy másik évfordulója is van a magyarországi Hungaroringnek, ugyanis napra pontosan 29 éve hangzott el Palik László szájából a legendás mondása, hogy hová tűnt Damon Hill. Ugyanis itt a magyar nagydíjon, amikor közvetítette a verseny, Damon Hill a verseny befejezése előtt ugye nem sokkal kénytelen volt lelassítani, mert meghibásodott az autója, és ekkor hangzott el napra pontosan, tehát már 29 éve Palik Lacitól, hogy hová tűnt Damon Hill. De a népszerű tévés Gönczi Gábor is ünnepel ma, 51 éves, gratula minden mai ünneplőnek. Mi pedig hozzuk tovább a kedvenc dalaidat.

perc múlva dél, szóval a háttérben már készülnek a friss hírek, mi pedig még gyorsan beleférünk egy jó zenébe. Néhány perc múlva viszont érkezik a napi helyi hírösszefoglaló a legfrissebb térségi információkkal, utána pedig megy tovább a mai menet, sok zenével, jókedvel is persze veletek együtt, még két óra keresztül. Itt a Sunshine stúdiójában vár Váci Zoli, remélem itt maradsz, és még mielőtt nekifutnánk a napi hírösszefoglalónak, jöjjön a mai délelőtt utolsó dala.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Vele
2: minden jó. Bizony, jól hallod. Vétek, méghozzá Debrecenben.
3: Augusztus 15-én egyetlen estére visszatér a legendás fürdőbál az Aquaticum strandra. Három helyszín, három hangulat. Vétek koncert, DJ szecsei és egész estés DJ szettek. Élő partizenekar, akusztikus gitárzene. Mert ezen az estén a zene és a fürdőzés együtt adja az élményt.
4: Gyere velünk fürdőbálozni, mai köntösben.
3: Kedvezményes jegyek aquaticum.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos, semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Több hajdúbihari adózó szerepel a NAV nyilvános listáin. Kerekesszékes rokonát bántalmazta egy férfi. Megkezdte a felkészülést a Deaci korong csapata. Földi Betty vagyok, hozzám a részleteket.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Több hajdúbihari cég, szervezet és magánszemély is szerepel a NAV nyilvánosan elérhető adós listáin. Az adóhatóság közzétette a második negyedéves adatokat, köztük a különösen magas adótartozással rendelkezőket és a végrehajtás alatt álló adózókat. A legalább 180 napja fennálló, 100 millió forintot meghaladó tartozással rendelkező cégek között két hajdúbihari vállalkozás található. A végrehajtási eljárás alatt állók listáján pedig több helyi vállalkozás, egyesület és civil szervezet is megjelent. A NAV ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a listákban olyan adózók is szerepelhetnek, akik az utolsó frissítés óta már rendezték tartozásukat. Vádat emelt a debreceni járás ügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint tavaly nyáron bántalmazta mozgáskorlátozott rokonát. Az ügyészség tájékoztatása alapján a családtagok között vita alakult ki, amelynek során a vádlott a tartósan kerekesszékéhez kötött sértettet, a tolószékénél fogva meglökte. A férfi a székkel együtt hanyatt esett és beütötte a fejét. A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség testi sértés miatt emelt vádat a beismerő vallomást tett férfival szemben. A vádiratban felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozták. Megkezdte a felkészülést az új szezonra a Deaci korong csapata. A szakmai munkát továbbra is Vasz Jönyin vezetőedző és Berta Ákos pályaedző irányítja. A játékosok a hét elején teszteken vettek részt, majd a debreceni jégcsarnokban elkezdték az alapozást. A vezetőedző szerint a keret jó állapotban tért vissza a pihenő után, bár néhány játékos csak később csatlakozik. A csapat átalakult kerettel vág neki az idénnek, több fiatal is lehetőséget kaphat. Az Este Liga szeptember közepén rajtol. Addig a Deac 5 felkészülési mérkőzés játszik, köztük hazai találkozókat, az Újpest és a DVTK ellen. Vasemberek címmel nyílt dokumentumfotó kiállítás a Milius Juhász Péter központi könyvtár galériájában. A tárlat az Ukrajnában a frontvonalak mögött dolgozó vasutasok mindennapjait mutatja be. A felvételeket Jellek Rings holland riporter és dokumentumfilmes készítette, aki 3 éven keresztül követte nyomon azoknak az embereknek a munkáját, akik a háborús körülmények között is működtetik az ukrán vasúthálózatot. A megnyitón Puskás István alpolgármester arról beszélt, hogy a képek Debrecen múltját is felé idézik, különösen az 1944-es bombázást, amelynek az egyik célpontja a vasúti csomópont volt. A kiállítás a hétköznapi helytállásra és a szolidaritás fontosságára is felhívja a figyelmet. Fél idejéhez ért a Magyar Református Szeretett Szolgálat tanszergyűjtő akciója. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű kampány célja, hogy a legnehezebb helyzetben élő családok gyermekeinek is könnyebb legyen a tanévkezdés. A szervezet több mint 1000 diákot szeretne támogatni életkoruknak megfelelően tanszerekkel és iskolatáskákkal. A gyűjtéshez ebben a hónapban áruházi akciók is kapcsolódnak, ahol a vásárlók is segíthetnek az iskola kezdéshez szükséges eszközök felajánlásával. A Szeretett Szolgálat szerint a kampány nem csak anyagi segítséget jelent, hanem motivációt is adhat a gyerekeknek a tanuláshoz és a kitartáshoz.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Feszült pillanatokkal ért véget a Loki Spari mérkőzés, Dzsudzsák Balázs fejes góljával győzött a debreceni VSC. A debreceni egyetem labdarúgó csapata 4-2-es győzelmet aratott a Nyíregyháza Spartacus második számú csapata felett. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek helyi sporthíreink! Feszült pillanatokkal ért véget az 1-0-ás debreceni sikerrel zárult DVSC Nyíregyháza NB1-es mérkőzés. A lefújást követően Bódog Tamás, a vendégek vezető edzője számon kérte Rusz Márton játékvezetőt a vitatott ítéletek és egy elmaradt piros lap miatt, amiért a bíró kiállította a szakembert. A nyíregyháziak trénere az M4 Sportnak úgy nyilatkozott, hogy a játékvezető arrogáns volt, csapata céljaival kapcsolatban pedig kiemelte, az idei szezonban is a bennmaradásért kell küzdeniük. Zsuzsák Balázs fejes gólja döntötte el az OTP Liga harmadik fordulójának keleti rangadóját, amellyel a debreceni VSC 1-0-ra legyőzte a Nyíregyháza Spartakusz csapatát. A kiegyenlített első félidőt követően a DVSC csapatkapitánya az 55. percben szerezte meg a mérkőzés egyetlen találatát. A hajrában a Nyíregyháza hiába került fölénybe, az egyenlítés nem jött össze, a végjátékban pedig temesvári kiállítása miatt emberhátrányban fejezték be a találkozót a vendégek. A Debreceni Egyetem labdarúgó csapata 4-2-es győzelmet aratott a Nyíregyháza Spartakusz második számú csapata felett az MB3 északkeleti csoportjának harmadik fordulójában. A Nyíregyházán megrendezett fordulatos mérkőzésen a hazaiak 2-1-es vezetésig eljutottak, ám a Deac gyorsan egyenlíteni tudott, majd egy büntetővel és egy újabb találattal átvette az irányítást. Kondás Elemér tanítványai végül magabiztosan tartották meg előnyüket és elhozták a 3 pontot Nyíregyházáról.
2: Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak egyszortan alakulhat ki majd záporzivatar, így eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé észak-nyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel kedden már több felé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Reklámjátékunk következik.
1: Mával pedig egy új játék rajtol el itt nálunk a Sunshine FM-en a Juice-ban, de nem csak a Juice-ban, hanem a délutánban is játszhatsz majd, hogyha esetleg nálam nem sikerül. Ez pedig az Aquaticum Debrecen játék, aminek 200 éves évfordulója alkalmából megrendezett Aquaticum fürdő bálhoz kapcsolódik. SMS vagy Viber üzenetben várom a helyes válaszod ma arra a kérdésre, hogy hányadik évfordulóját ünnepli idén a debreceni fürdő kultúra? Hát, hogyha figyeltél, akkor igazából ez nem rég elhangzott a felvezetés. 0620-316-3000. Ide jött az SMS és Viber, saját név, e-mail cím és telefonszám legyen az üzenetben, hiszen nekünk ezt majd a nyertesekkel együtt le kell adnunk. A nyeremény pedig egy páros belépőjegy lesz az Aquaticum Debrecenbe.
0: Reklámjátékunk után már is folytatjuk. A műsorszám termék megjelenítésével.

0: 25 év. Meg annyi zene, felejthetetlen pillanat és közös emlék.
1: Csak egy nap van. Ami más, mint a többi.
0: 25 éve szólunk hozzátok az autóban, a munkahelyen, otthon és életetek legfontosabb pillanataiban.
1: Nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz.
0: Most pedig eljött az idő, hogy együtt ünnepeljünk. Augusztus 20-án érkezik Nyíregyháza legnagyobb születésnapi bulija a Sóstó Gardenben. Egy színpadon a Sunshine FM kedvenc előadói közül DJ Nagsi, Dr. BRS, az Álmokfutók és az Éber Kóma, valamint a Sunshine DJ. Egy este, amikor újra felcsendülnek a kedvenc zenéink. Egy este, amikor együtt lüktet a város. Egy este, amely rólatok, rólunk és az elmúlt 25 évről szól. Augusztus 20-án vár a Sóstó Garden. Részletek a Facebook eseményben.
1: Örökké emlékezz erre a napra.
2: A Sunshine FM születésnap kiemelt támogatói partnere a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra. További támogatóink Diffus Dent Fogászat, az Opel Csősz és az SL Lemezkereskedés.

93.5 Sunshine FM, Debrecen. Déli óránk végét értük el, viszont még ez nem az utolsó, ez nem a búcsú, kettőig rádiózom ma is veled. A következő órában például hozunk majd rengeteg helyi programot Debrecen is térségéből, de már most szólunk mindenkinek, hogy jól jegyezze meg. Visszatérnek a nyári szünetel ugyanis a Mozdulj Debrecen programjai is. A forróság miatti halasztás után az iskola helyszínekre is vonatkozik ez, néhány helyen azonban még várni kell majd a mozdulni vágyóknak, ugyanis több intézményben felújításokat végeznek. Itt így később kezdődnek el a programok, szóval nem árt tájékozódni az interneten, a közösségi oldalakon, hogy pontosan hol mi az, ami meg lesz tartva, és mi az, ami nem. Na de náluk a hírekig jön még az óra búcsúdala.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Most még jobban megéri a Pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
3: Augusztus 15-e. Akvatikum fürdővál. Vétek, DJ Szecsei. Akusztikus gitárzene. Három különleges helyszínen. Gyere velünk fürdőválozni. Jegyek akvatikum.hu.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Újra tárgyalná a kormány a Paks 2 megállapodás egy részét. Súlyos férőhiány van a gyermekvédelemben. 5%-ra csökken a tűzifa áfája, a Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Újra tárgyalná a kormány a Paks 2 megállapodást a hűtési rendszer kérdésében, erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt egy kormányzati sajtótájékoztatón. A kormányfő szerint ma már ritkán terveznek nyílt vízi hűtéssel atomerőművet, Paks 2-t mégis ilyen megoldással készítették elő. Magyar Péter úgy fogalmazott, jelen formájában a beruházás engedélyes szinten nem állja meg a helyét, ezért át kell tekinteni a szerződéseket. Azt is mondta, vizsgálják Szijjártó Péter és az előző kormány több szereplő felelősségét a megállapodások miatt. A kormányfő szerint az átvilágítás eredményét nyilvánosságra hozzák, és ezután lehet válaszolni a beruházás jövőjét érintő kérdésekre. Mintegy 1600 gyermek vár jelenleg arra, hogy bekerülhessen egy üres férőhelyre a gyermekvédelmi rendszerben, közölte Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. A tárcavezető szerint a gyermekvédelmi központok vezetőivel tartott egyeztetésen több rendszerszintű probléma is előkerült, amelyek a mindennapi működést veszélyeztetik. Az egyik legsúlyosabb gond a létszámhiány, amely országosan eléri a 20%-ot. Emiatt megyénként több lakás otthon sem tud kinyitni, így nem tudnak újabb gyermekeket fogadni. A minisztérium célja a rendszer átalakítása, nagyobb intézményi mozgástérrel és szakmai munkacsoportok létrehozásával. Szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökkenti a kormány a tűzifa áfáját, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A döntés nem csak a tűzifára vonatkozik, hanem a briketre, a pelletre és a faszínre is. A kormány célja, hogy a fűtési szezon előtt mérsékelje azoknak a családoknak a terheit, amelyek fával vagy más szilárd tüzelőanyaggal fűtenek. Magyar Péter azt is közölte, hogy napirenden van a szociális tűzifa keret emelése, vagyis a rászoruló háztartások támogatása tovább bővülhet. A részletszabályokról később várható tájékoztatás. Szigorítja a kormány a cirkuszokban tartott vadon élő állatokra vonatkozó szabályokat. A tervek szerint 2027-től tilos lesz bizonyos állatfajok tartása és szerepeltetése a cirkuszi előadásokban. A döntést azzal indokolják, hogy több vadon élő állat cirkuszi használata ellentétes a modern állatjóléti irányelvekkel. A szigorítás célja, hogy a jövőben olyan működési keretek érvényesüljenek, amelyek jobban figyelembe veszik az állatok természetes szükségleteit és tartási feltételeit. A részletes szabályokat később ismertetheti a kormány, de a bejelentés alapján a változás a cirkuszi állattartás egyik legfontosabb területét érinti majd.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: A következő napokban ismét a hőségé lesz a főszerep, csak az éjjel hozhat igazi felfrissülést. Mindemellett az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni továbbra is bőrünk megfelelő védelméről.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjünk jó zenékkel!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixben.
2: Ez a Juice.

0: életben.
1: Köszi, ha nálunk töltöd a kora délutánod, 1:42 múlt 4 perccel, ez pedig a Sunshine FM, ahol a továbbiakban is elhalmozunk a legjobb zenékkel, mindjárt suhanunk is tovább. Előtte viszont némi jó hírt hoztam, ugyanis ugye jön az embertelen hőség ismét, de csak a következő napokban fog ez minket igazán megszorongatni. Kedden a legmagasabb nappali hőmérséklet még a 38 fokot is elérheti, szerdától azonban jön az enyhülés, több helyen 30 fok alatti időjárásra számíthatunk majd. Még akár az északi-északkeleti szél is megélénkülhet, és az éjszakák sem lesznek már annyira durvák, a hajnalok 17 fokkal indulnak majd. És a mai napra egy népi jóslat is van, hogyha szép idő van ezen a napon, szépnek ígérkezik az ősz is, bő terméssel. Szerintem ezt a mait abszolút szépnek mondhatjuk, nem?
2: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
3: Bélával voltam egy ilyen kívánság műsor forgatáson, és akkor a sztár volt, hogy így jöttek a gyerekek, és kérték tőle az autogramot az iskolában. Na de én meg ott voltam, szintén, hát jöttek hozzám is autogramot kérni. Nagyon jól éreztem magam egyébként, na, mondom, végre. Aztán kiderült, hogy Pistike meg a barátja volt olyan rafkós, hogy az ellenőrzőjét hozta, ne, és a beírásokat tartotta oda elém, hogy írjam alá. Meg mi meg vígan aláírtuk, tudod, mint a szülő, amikor aláírja, és akkor néztem, mondom, várjál már, mit írtam alá? No, semmi, és már húztak el. Tehát hihetetlen rafkósok voltak akkor még a gyerkőszik.
4: Mekkora ötlet.
5: De volt ilyen.
4: Én nekem lenne egy kedves hallgatónk, követőnkhöz egy kérdésem.
5: Na.
4: Miért írta azt, hogy Glac Norbi? Esküszöm neked, hogy van egy Glac Norbi.
5: Igen?
4: És akkor megkérdezni, hogy miért?
5: Szerintem ez Norbinak az álprofilja.
4: Én is arra gondoltam utána.
5: Mutasd
4: ott
5: meg,
4: van, nézd meg, ott van Glac Norbi. Kész.
5: Hát, vagy valami csaja.
4: Az női baj, név, női az név, viszont baj.
5: Név. Nem ez a barát, nem ő a barátnő?
4: Nem.
5: Hát akkor baj
4: hátas.
5: Van.
4: Ajaj, ja. Norbi, valami gond van.
5: Van neki házastársa is, már mint az Anitának, aki írta. Glac Norbi.
4: Anita rajon.
5: De lehet, hogy ő azt a részt hallotta, hogy a kollégák közül kit.
4: Lehet.
5: Nem, tehát már volt,
4: tudom,
5: volt egy
4: akkor is Norbi.
5: Felvetés.
4: Na, mindegy. Személyeskedünk itt
5: de nem Norbi. Tehát ő nem a táplálkozási lánc tetején volt? Vagy hogy? Ha úgy érzed, mert ugye a köztársasági elnök az ott.
4: Hát attól függ a táplálkozást, onnan
5: nézed. Próbáld ki mara, te nem motorozol. Motorozol?
4: Nem.
5: Nem, otthon hajszárítót beindítod, a legmelegebb fokozatra vágod.
4: És futkározzak a lakásban,
5: és csak magad, leteszed, és magadra. Így szembe.
3: Ez tényleg így van. És még rajtad, még vegyél fel egy bukós isakot, és ha nagy motorral mész, igen, vegyél fel egy protektoros fekete jacket, és állj ki a
5: veszem
3: napra.
5: Én azt nem
3: az úgy szimulálja a lámpánál állást.
4: Kicsit féltem, amikor így elkezdett sorolni, hogy miket csinálják, hogy dugjam be a hajszárítót, vekítjek a kádba.
5: Amúgykor olyan lámpánál.
3: A kádról nem beszéltünk.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu. Csak jó zenék, mixben. Ez a Juice. Zenei összeállítás.

csak jó zene megszakítás nélkül. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Around the world.

0: programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Azt hitted, a legény búcsú után már nem jöhet nagyobb katasztrófa? Készülj fel, mert a bajkeverő dokik visszatérnek Nyíregyházára, a Rózsakert szabadtéri színpadra. Augusztus 14-én pénteken este 8:30-kor az Aranylakodalom című fergeteges vígjátékban Alex és Simon egyetlen házi orvosi rendelőt változtatnak kész őrültek házává az esküvő előtti pillanatokban. Szentevaik zseniális és pörgős darabját Nagy Sándor rendezésében láthatjátok. Garantáltan könnyesre neveted magad ezen a kaotikus, félreértésekkel teli estén. Unatkozik otthon a gyerek, és már az összes létező játékkal játszottatok legalább 100-szor. Akkor augusztus 18-a és 23-a között vegyétek az irányt Debrecen felé, ahol a régi Városháza udvara és a Vidám Park egy hatalmas ingyenes játszótérré változik a Galiba Gyermekfesztiválon. Óriás buborékshow, bűvészek, kézműves kuckók és izgalmas bábelőadások várják a legkisebbeket, sőt, még magával Süsüvel, a híres egyfejű sárkánnyal is kezet rázhattok a délután folyamán.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.
0: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en. Barbra Streisand.

Pár perc múlva 2 óra, mennyi volt a mai juice? Köszi szépen, hogyha velem rádióztál ma augusztus 10-én a Lőrincek napján, de ma van a lustasság világnapja, és senki nem tudja miért, de ez a nap arra hívja fel a figyelmet, hogy a folyamatos rohanás helyett néha szabad egy picit pihenni, semmit sem tenni és úgy lelassítani. Hát nem hiszem, hogy a cégvezetők és a vállalkozók várták ezt a napot, nehogy még a dolgozók véletlenül túl komolyan vegyék ezt az augusztus 10-i lustasság világnapját. Na de a viccet félretével búcsúzunk mára, köszi szépen, hogyha az elmúlt órákban minket hallgattál. Viber üzenetére pedig már reagáltunk is, egy gratuláló üzenettel annak a szerencsésnek, aki ma az Aquaticum Debrecen páros belépő jegyét elvitte. Holnap is fogunk majd játszani. Váci Zoli pedig már a búcsúzik, csókolom. Az arcod.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Most még jobban megéri a Pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Újra tárgyalná a kormány a Paks 2 megállapodás egy részét. Súlyos férőhiányban a gyermekvédelemben. 5%-ra csökken a tűzifa áfája, a Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Újra tárgyalná a kormány a Paks 2 megállapodást a hűtési rendszer kérdésében, erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt egy kormányzati sajtótájékoztatón. A kormányfő szerint ma már ritkán terveznek nyílt vízi hűtéssel atomerőművet, Paks 2-t mégis ilyen megoldással készítették elő. Magyar Péter úgy fogalmazott, jelen formájában a beruházás engedélyes szinten nem állja meg a helyét, ezért át kell tekinteni a szerződéseket. Azt is mondta, vizsgálják Szijjártó Péter és az előző kormány több szereplő felelősségét a megállapodások miatt. A kormányfő szerint az átvilágítás eredményét nyilvánosságra hozzák, és ezután lehet válaszolni a beruházás jövőjét érintő kérdésekre. Mintegy 1600 gyermek vár jelenleg arra, hogy bekerülhessen egy üres férőhelyre a gyermekvédelmi rendszerben, közölte Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. A tárcavezető szerint a gyermekvédelmi központok vezetőivel tartott egyeztetésen több rendszerszintű probléma is előkerült, amelyek a mindennapi működést veszélyeztetik. Az egyik legsúlyosabb gond a létszámhiány, amely országosan eléri a 20%-ot. Emiatt megyénként több lakás otthon sem tud kinyitni, így nem tudnak újabb gyermekeket fogadni. A minisztérium célja a rendszer átalakítása, nagyobb intézményi mozgástérrel és szakmai munkacsoportok létrehozásával. Szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökkenti a kormány a tűzifa áfáját, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A döntés nem csak a tűzifára vonatkozik, hanem a briketre, a pelletre és a faszínre is. A kormány célja, hogy a fűtési szezon előtt mérsékelje azoknak a családoknak a terheit, amelyek fával vagy más szilárd tüzelőanyaggal fűtenek. Magyar Péter azt is közölte, hogy napirenden van a szociális tűzifa keret emelése, vagyis a rászoruló háztartások támogatása tovább bővülhet. A részletszabályokról később várható tájékoztatás. Szigorítja a kormány a cirkuszokban tartott vadon élő állatokra vonatkozó szabályokat. A tervek szerint 2027-től tilos lesz bizonyos állatfajok tartása és szerepeltetése a cirkuszi előadásokban. A döntést azzal indokolják, hogy több vadon élő állat cirkuszi használata ellentétes a modern állatjóléti irányelvekkel. A szigorítás célja, hogy a jövőben olyan működési keretek érvényesüljenek, amelyek jobban figyelembe veszik az állatok természetes szükségleteit és tartási feltételeit. A részletes szabályokat később ismertetheti a kormány, de a bejelentés alapján a változás a cirkuszi állattartás egyik legfontosabb területét érinti majd.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Újra rákapcsol a kánikula, ugyanakkor időjárási front nem lesz felettünk. A melegedésnek köszönhetően előfordulhatnak keringési panaszok, vérnyomás problémák, esetleg szédülés is. Az éjjel igazi felfrissülést hoz. A maximumok a következő napokban 33-38 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, Földi Bettinek nagyon köszönöm a híreket, én Mara vagyok. 2 óra után vagyunk 4 perccel az elkövetkezendő 6 órában. Igen, jól hallottad, rádiózunk együtt. Az órát most megkezdem Reed Altonnal és a Blood Runninggal.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. Ma egy Yang tűz sárkány és sikernap van. Egy kicsit sok a tűz, mert tűz év, hónap és nap van. Érdemes odafigyelni a spontán égésekre. Ne tolj túl semmit, ha úgy érzed, állj meg. A hónapnak lehet ez egy fontos napja, tehát ma érdemes lépéseket tenned olyan dolgokban, amiket lényegesnek hítelsz. A lelkesedés mellett ott a mozgékonyság is, tehát nem kell bezárni magad a szobába. Igazából pozitív nap, csak aki nehezen bírja ezt a sok tüzet, annak lehet, hogy fárasztó. A gyulladásos folyamatoknak, belobbanó betegségeknek, vérnyomásnak nem az igazi. Aki érintett, az vigyázzon jobban magára. Én is vigyázni fogok rád, a jobbnál jobb zenékkel. Közülük is játszom a Sunshine on Kamradot és az I Believe-et.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Mert nagyon jó fejek vagytok, és rengeteg játék is van, meg marha jó zenéket adtok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Harry Styles után a Sunshine-on nézzük meg közösen, mi a helyzet az utakon. Nyíregyházán, a Vasvári Pál utcán, valamint a Dob utca térségében továbbra is tartanak az útfelújítási munkálatok, ezért forgalomkorlátozásra kell számítani. Az útfelmarás idején jelzőőrök irányítják a forgalmat, miközben útszűkület és lezárt leállósáv nehezíti a közlekedést. Az érintett szakaszon még mindig 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Szintén Nyíregyházán a Kert utca egy szakaszán közműfedlapok szintbehelyezését végzik, ezért útszűkületre és sávlezárásra kell számítani, a munkaterületet táblák és terelőnyilak jelzik, a közlekedőknek pedig érdemes fokozott figyelemmel haladniuk. Ugyanakkor a Tokaji úton, ne feledd, lakott területen belül sebességkorlátozás van érvényben. Debrecenben is több helyen lassabb haladásra kell számítanod, például a Pesti utca 37 szám előtt felbontották a belső sáv egy részét, tehát ott is 30 km/h sebességkorlátozás. A Csigekert utcától a Bem térig továbbra is tartanak a munkálatok, fölváltva hol a külső, hol pedig a belső forgalmi sávot zárják le, és a Mikepércsi út homokkerti felüljáró előtti részen kettő sávot zártak le. Még mindig Debrecenben a Füredi úton továbbra is tart az útfelújítás, ugyanakkor az Epreskert utca 83 szám előtt is a Dobogó utca közötti szakaszon nagy felületű aszfaltozás történik. Segítsük együtt autós társainkat, hogyha bármit látsz, feltétlenül az meg velem 0620 316 3000. A nyugodt autózás mellé pedig Vinnie és Sophie közösét, az X&Go-t játszom 2016-ból, na, hogy a Sunshine-on.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: igazi újdonságok. Egyszerű, két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

Ava Max, Million Dollar Baby, ez szólt az imént a Sunshine FM-en a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk. És már el is érkeztünk a Sunshine délután első órájának a végéhez, de még kereken 3 órán keresztül tudunk együtt rádiózni, sőt mi több, ne feledkezzünk meg a Halló Kívánság műsorról sem, hiszen Glac Norbi helyett tőlem kérheted majd a kedvenceket, úgyhogy már most érdemes jegyzetelni, és majd elküldeni nekem, én pedig teljesítem a kívánságod. Az óra búcsúdal a Rihanna és a Diamonds lesz 2013-ból, utána egy pici PH érték, majd jön Földi Betty a legfrissebb hírekkel. Ne menj sehová, számítok rád!

0: 25 év. Meg annyi zene, felejthetetlen pillanat és közös emlék.
1: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
0: 25 éve szólunk hozzátok az autóban, a munkahelyen, otthon és életetek legfontosabb pillanataiban.
1: Nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeret.
0: Most pedig eljött az idő, hogy együtt ünnepeljünk. Augusztus 20-án érkezik Nyíregyháza legnagyobb születésnapi bulija a Sóstó Gardenben. Egy színpadon a Sunshine FM kedvenc előadói közül DJ Nagsi, Dr. BRS, az Álmokfutók és az Éberkóma, valamint a Sunshine DJ. Egy este, amikor újra felcsendülnek a kedvenc zenéink. Egy este, amikor együtt lüktet a város. Egy este, amely rólatok, rólunk és az elmúlt 25 évről szól. Augusztus 20-án vár a Sóstó Garden. Részletek a Facebook eseményben.
1: Örökké emlékezz erre a napra.
2: A Sunshine FM születésnap kiemelt támogatói partnere a Raiffeisen Bank. Vágyd velünk valóra. További támogatóink Diffus Dent Fogászat, az Opel Csősz és az SL Lemez Kereskedés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Vele minden jó.
4: Bizony, jól hallod. Vétek, méghozzá Debrecenben.
5: Augusztus 15-én egyetlen estére visszatér a legendás fürdőbál, az Aquaticum strandra. Három helyszín, három hangulat, Vétek koncert, DJ szecsei és egész estés DJ szettek, élő partizenekar, akusztikus gitárzene. Mert ezen az estén a zene és a fürdőzés együtt adja az élményt.
6: Gyere velünk fürdőbálozni, mai köntösben.
4: Kedvezményes jegyek aquaticum.hu.
7: Hello Debrecen!
8: Itt az új taxis élmény.
7: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
8: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
7: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
8: Utazz bárhová egyszerűen.
7: Töltsd le az Uber alkalmazást,
8: vagy hívd az 55 555.
7: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
8: Készen állsz az új kalandra?
7: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
2: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Csúszik egy debreceni útszakasz újra nyitása. Enyhített a parkolási gondokat a zónás rendszer Debrecenben. Új vasúti megállót alakítanak ki Debrecen északi részén. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Később nyitják meg újra a debreceni Budai Nagyantal utca érintett szakaszát. A Vámospécsi út kapacitás bővítő fejlesztésének első ütemében zajló csomópont áttépítés kivitelezője arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a korábban jelzett augusztus 7-e helyett augusztus 13-án csütörtökön történhet meg az újranyitás. A munkálatok idején a Budai Nagyantal utcai ágon továbbra is útlezárásra, idegenes forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani. A közlekedőket arra kérik, hogy nem szokásból vezessenek, hanem a kihelyezett ideiglenes jelzések szerint haladjanak. A mostani ütemben aszfaltozás jelzőlámpás munkák, forgalomtechnikai elemek kihelyezése és burkolati jelek felfestése zajlik. Egy éve vezették be Debrecenben a zónás parkolási rendet, az eddigi tapasztalatok alapján pedig hatékonynak bizonyult az új rendszer. A város belső részeit 5 zónára osztották, hogy enyhítsék a belvárosi túlzsúfoltságot, és segítsék a lakó telepeken élők parkolását. A belvárosi piros zónában legfeljebb 3 órán át lehet várakozni, így gyorsabb lett az autók cserélődése. A debreceni lakcímmel rendelkező 2 lakóhelyű környékére érvényes ingyenes parkolóbérletet is igényelhetnek. Ez népszerű megoldás lett. A DV Parking tapasztalatai szerint egyre többen választják a napi bérletet, valamint az online telefonos vagy bankkártyás díjfizetést. Új vasúti megállót alakítanának ki Debrecen északi részén a Kassai út végénél a köztemetővel szembeni szakaszon. A fejlesztés a Debrecen és Nyíregyháza közötti vasútvonal felújításához kapcsolódna. A tervek szerint az új megálló azoknak jelentene gyorsabb eljutást, akik Nyíregyháza vagy Mártésszalka irányából érkeznek Debrecenbe, és a Kassai úti egyetemi kampuszok a Csapó utca vagy a Nagyerdő felé tartanak. Így nem kellene bemenniük a nagyállomásig, hanem közvetlenül szállhatnának át buszokra vagy trolikra. A fejlesztés célja, hogy a vasút versenyképesebb alternatívát kínáljon az autózással szemben. Hordozható energiatárolóval és napelemes rendszerrel bővült a Magyar Református Szeretetszolgálat kutató és mentőcsoportjának felszerelése. Az eszközöket egy debreceni vállalat adományozta a mentőcsapatnak, hogy nehezen megközelíthető vagy áramellátás nélküli területeken is biztosítani tudják a bevetésekhez szükséges energiát. A rendszerrel kommunikációs eszközök, világítás, egészségügyi berendezések és más létfontosságú felszerelések működtetésében segíthetnek, akár hosszabb mentési munkák során is. A csoport jelentős tapasztalattal rendelkezik, részt vett a törökországi földrengés utáni mentésben, és szorosan együttműködik a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel. Tavaly 180 alkalommal támogatták a debreceni tűzoltók munkáját. Nehéz napok várhatnak az allergiásokra, mert a palagfű pollenje már országszerte megjelent a levegőben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint a következő napokban egyre több helyen érheti el a pollen koncentráció a tüneteket okozó közepes szintet. A megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért az allergiásoknak száraz, szeles időben, különösen zivatarok közelében érdemes csukva tartaniuk az ablakokat.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Folytatásban hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, ha délután második felében erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Egy-egy futós zápor zivatar.
3: 3 órát és a legfrissebb híreket követve. Már vissza is huppantam a székembe, és belecsapunk a Sunshine délután második órájába. Ebben az órában már kódjátékozunk, úgyhogy a mai nyerőszám a 10-es, ha benne van a telefonszámodba, küld el nekem 0620-316-3000. Vidd el te az Ossis Burger Sunshine menüjét. Addig viszont az órát megkezdem egy sírannál.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: csak jó zene, te pedig még mindig a Sunshine FM-et hallgatod. Idén 25 éves a Sunshine FM, volt egy hatalmas játékunk, rengeteg nyereményt talált gazdára, volt, aki Sunshine-os ajándékcsomagot kapott, lehetett utazást nyerni, sőt, mi több, klímát is. Na de most figyelj!
1: 25 év. Meg annyi zene, felejthetetlen pillanat és közös emlék.
2: Csak egy nap van. Csak egy nap van. Ami más, mint a többi.
1: 25 éve szólunk hozzátok. Az autóban, a munkahelyen, otthon és életetek legfontosabb pillanataiban.
2: Nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz.
1: Most pedig eljött az idő, hogy együtt ünnepeljünk. Augusztus 20-án érkezik Nyíregyháza legnagyobb születésnapi bulija a Sóstó Gardenben. Egy színpadon a Sunshine FM kedvenc előadói közül DJ Náksi, Dr. BRS, az Álmokfutók és az Éber Kóma, valamint a Sunshine DJ. Egy este, amikor újra felcsendülnek a kedvenc zenéink. Egy este, amikor együtt lüktet a város. Egy este, amely rólatok, rólunk és az elmúlt 25 évről szól. Augusztus 20-án vár a Sóstó Garden. Részletek a Facebook eseményben.
2: Örökké emlékezz erre a napra.
3: A Sunshine FM születésnap kiemelt támogatói partnere a Raiffeisen Bank. Vágyd velünk valóra. További támogatóink Diffus Dent Fogászat, az Opel Jazz és az SL Lemezkereskedés.
0: Igen, jól hallottad. Augusztus 20-án Nyíregyházán a Sóstó Gardenben találkozunk, és együtt ünnepelhetjük meg a Sunshine FM 25. születésnapját az Éber Kómával, Náksival, Dr. Béressel és az Álmokfutókkal. Remélem, hogy találkozunk, mi számítunk rád, fergeteges lesz a hangulat, ahogyan azt megszokhattad egy jó kis Sunshine-ös szülinapnál. Viszont, hogyha van egy jó sztorid, vagy egy jó kis fotód egy régebbi Sunshine szülinapról, akkor dobd át nekem Viberen, sztorizgassunk, beszélgessünk, és elevenítsük fel a régi emlékeket 0620-316-3000. És ha már említettem Náksit, valamint az Álmokfutókat, akkor jöjjön a holdala, ezzel lüktetünk tovább a Sunshine-on.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: 2013-ban utaztunk vissza az éteren keresztül New Week-kel és a My Love-val a Sunshine FM-en, hiszen csak jó zene szól nálunk. A következő percekben pedig Katáé lesz a terep, hiszen összegyűjtöttem, mit jósoltak mára augusztus 10-ére a csillagok. Lehet, hogy nem szereted a hétfőt, viszont gondolj rá úgy, hogy egy új hét, új kezdet, új lehetőségek.
2: A KOSZ számára a hét egy váratlan kihívással indul a munkahelyén, de a gyors helyzet felismerése most megmentheti a projektet. A Bika pénzügyeit tekintve kedvező híreket kaphat, így érdemes áttekintenie a hosszú távú megtakarítási terveit. Az ikrek szokatlanul csendes hangulatban indítja a napot, ami kiváló alapot ad ahhoz, hogy rendezze a félbehagyott ügyeket. A rák egy kollégája segítségére szorulhat, ne habozzon hát segítséget kérni, ha elakad a teendőivel. Az oroszlán energiája ma szinte kiapadhatatlan, így tökéletes az időzítés egy régóta halogatott tárgyalás lefolytatására. A szűz túlságosan rágörcsölhet egy apró részletre, pedig a döntéseiben most a nagy egészet kellene szem előtt tartania. A mérleg váratlan meghívást kaphat egy esti rendezvényre, amit semmiképpen ne utasítson vissza, mert hasznos kapcsolatokra tehet szert. A Skorpió gondolatait egy családi ügy köti le, ezért a munkahelyi feladatok során igyekezzen a maximális koncentrációra. A nyilas ma utazásra vagy kimozdulásra vágyik, de a kötelezettségek teljesítése most még elsőbséget élvez. A bak szilárd elhatározása csodálatot vált ki a környezetéből, és egy felettese kifejezetten elismerheti erőfeszítéseit. A vízöntő egy kreatív ötletével teljesen új irányt adhat a heti munkafolyamatoknak, amit csapata is örömmel fogad. A halak ma fokozottan hajlamos a feledékenységre, így a fontosabb időpontokat és teendőket mindenképpen írja fel magának.
1: Nagyon köszi, Kata, várlak majd vissza a térség program lehetőségeivel. Most viszont 2026-ban játszom neked a Sunshine-on. You got it, a Move into the Sound.
0: Sunshine FM Osztró.

0: Itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

Teddy Swims után a Sunshine-on elérkezett a sorsolás ideje, hiszen a kódjátékunkat ezennel lezárom, és a mai nyertes, akinek benne volt a 10-es a telefonszámába, nem más, mint Erika. Gratulálok neked, Erika, tiéd az Ossis Burger Sunshine menüje. Jó étvágyat hozzá, aki pedig nem nyert, ne csüggedjen, holnap is lesz játék, sőt, mi több, a következő órában is hozok egy játékot, de hogy mit, az egyelőre maradjon az én kis titkom. Dua Lipával és a Be The One-nal zárom ezt az órát, utána egy pici reklám, majd jön Földi Betty a legfrissebb hírekkel. Nem

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Augusztus 15-e. Akvatikum fürdővár. Vétek. DJ Szecsei. Akusztikus gitárzene. Három különleges helyszínen. Gyere velünk fürdőbálozni. Jegyek. akvatikum.hu.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Tölts le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A Vétel körzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Nyíregyháza belterületén több útépítési munkaterület van, és ugyanez mondható el Debrecen város belterületén is. A munkálatok idejére további forgalom és sebességkorlátozás, útszükület, és a munkaterületeknél a megállás is korlátozva van, azaz tilos a legtöbb helyen, de elsősorban főútvonalakon. Nagy forgalmú főútvonalak jelentősen le vannak terhelve Debrecen város belterületén, a 4-es főútvonal a Kassai út bevezető szakaszán és az Árpád térnél meg oszlik a forgalom a Csapó utca irányába, viszont a belvárosban is lassúbb haladással kell számolni, és városokon kívül le vannak terhelve a főútvonalak, több útépítési munkaterület, úgy az M3-as autópályán is Vásárosnamény irányába, de a 471-es számú főútvonal és a 491-es főútvonalon is jelentős forgalom növekedéssel kell számolni. Nyíradon külterületén több helyen van sebességkorlátozás lakott területen kívül, tessenek odafigyelni, hisz mérik ma is több helyen a sebesség határokat. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes jó utat, a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Debreceni utasokat is érinthet az utazási iroda csődje. Vádat emeltek a debreceni vasúti tragédia ügyében. Megnyílt a kollégiumi jelentkezés a Debreceni Egyetemen. Földi Betti vagyok, immár részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Debreceni utasokat is érinthet a Robinson Tours csőd bejelentése. A pórújárt magyar utasok számára most az a legfontosabb, hogy minél előbb írásban jelezzék kár igényüket az utazási irodának és annak biztosítójának. Ez azokra vonatkozik, akiknek utazási szerződésén a Robinson Tours szerepel utazásszervezőként. A bejelentéshez tételesen össze kell gyűjteni a befizetett részvételi díjat, valamint az elmaradt vagy csak részben teljesített utazás miatt felmerült további költségeket is. Az érintetteknek érdemes minden szerződés számlát és fizetési bizonylatot megőrizniük. Vádat emelt az ügyészség a 2023. novemberében Debrecen közelében történt vasúti tragédia ügyében. A balesetben két munkás vesztette életét, miután egy motorvonat elsodorta őket egy vasúti átjáróban végzett munka közben. A vád szerint az építésvezető nem jelentette be a munkálatokat a vasúttársaságnak, nem kért belépési engedélyt és szakfelügyeletet sem. Emiatt nem rendeltek el sebességkorlátozást, a mozdonyvezető pedig nem tudhatott arról, hogy emberek dolgoznak a pálya közelében. Az halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt emelt vádat. A vádiratban felfüggesztett fogházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását indítványozták. 11 jogsértés miatt indult eljárás egy 15 éves fiú ellen, aki a rendőrség szerint Debrecenből vitt el egy nyitva hagyott furgont. A fiatalkorú 14 éves barátnőjével indult útnak, majd a rendőri jelzés ellenére sem állt meg. A járművel az M3-as autópályán menekült helyenként nagy sebességgel, ezért a rendőrség több egység bevonásával és forgalomkorlátozással követte. A menekülés végül akkor ért véget, amikor a furgon egy terelő táblának ütközött, majd egy szántóföldön állt meg. Megkezdődött a kollégiumi jelentkezés a Debreceni Egyetem elsőéves hallgatói számára. A felvételt nyert gúlyák augusztus 11-ig adhatják be kérelmüket. A szükséges dokumentumokat postán vagy személyesen kell eljuttatni a kollégiumi felvételi és szociális irodához. Fontos, hogy a lakhatási igényléssel egy időben a szociális ösztöndíjpályázatokat is be kell nyújtani. A férőhelyekről augusztus 21-e után e-mailben értesítik a jelentkezőket. A Debreceni Egyetem összesen 4943 kollégiumi férőhelye rendelkezik, ezek közül mintegy 1200-at az első éves hallgatók számára tartanak fenn. Az intézmény arra kéri a hallgatókat, hogy a határidőkre és a dokumentumok pontos benyújtására különösen figyeljenek. A tervek szerint halad a debreceni keleti belső közlekedési folyosó első temének építése. A közlekedési és beruházási minisztérium tájékoztatása szerint a Sámsoni úti csomópont és a hozzátartozó 440 méteres új útszakasz kivitelezése már az utolsó fázisban van. A munkát az október 12-i határidőre fejezhetik be. A következő hetekben a legfelső aszfaltréteg építése, a patkák feltöltése, a közvilágítás alapozása és tereprendezése zajlik.
0: További információ és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Újra Délrel kapcsol a kánikula, ugyanakkor időjárási front nem lesz felettünk. A melegedésnek köszönhetően előfordulhatnak keringési panaszok, vérnyomás problémák, esetleg szédülés is. Az éjjel igazi felfrissülést hoz. A maximumok a következő napokban 33-38 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Betty, nagyon köszi a híreket. 4 óra után 4 perccel csapjunk bele a Sunshine délután harmadik órájába. Ebben az órában is velem lesz a térség ritmusa, és ismételten meg fogjuk nézni, mi a helyzet az utakon, de ha bármit látsz, 0620-316-3000. Cyrillel és a Stumblin-nel kezdek.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Szerintem a kezdetektől csak szóltok az autóban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó.

Justin Timberlake, Mirrors. Ez volt az imént a Sunshine FM-en a Sunshine délutánban, hiszen csak jó zene szól nálunk. És ahogyan az előző óra végén említettem, van még játék nálam bőven, és már el is árulom, hogy mit nyerhetsz. Egy páros belépőjegy van nálam, ami keresi gazdáját az Aquaticum Debrecen 200 éves évfordulója alkalmából megrendezett Aquaticum fürdőbára. Nem kell más tenned, mint a helyes választ. Elküldened SMS-ben vagy Viberen 0620 316 3000. A kérdésem a következő. Hányadik évfordulóját ünnepli idén a debreceni fürdőkultúra? Ha elég szemfüles voltál, akkor hallhattad a választ már, hiszen említettem. Úgyhogy jöhetnek a válaszok SMS-ben vagy Viberen a 0620 316 3000-es számon. Tehát a kérdés még egyszer. Hányadik évfordulóját ünnepli idén a debreceni fürdőkultúra? És míg elküldöd nekem a helyes választ, addig én játszom neked Bob Sinclair-től a World Hold On-t 2022-ből a Sunshine-on.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretem a Sunshine FM-et, és egész nap ezt hallgatom. Hallgassátok ti is.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Disco Lines, No Broke Boys, ez volt az imént a Sunshine délutánban, hiszen csak jó zene szól nálunk. A következő percekben pedig nézzük meg ismételten, mi a helyzet az utakon. Nyíregyházán, a Vasvári Pál utcán, valamint a Dob utca térségében továbbra is tartanak az útfelújítási munkálatok, ezért forgalomkorlátozásra kell számítani. Az útfelmarás idején jelzőőrök irányítják a forgalmat, miközben útszűkület és lezárt leállósáv nehezíti a közlekedést. Az érintett szakaszon még mindig 30 km/órás sebességkorlátozás van érvényben. Szintén Nyíregyházán, a Kert utca egy szakaszán közműfedlapok szintbehelyezését végzik, ezért útszűkületre és sávlezárásra kell számítani, a munkaterületet táblák és terelőnyilak jelzik, a közlekedőknek pedig érdemes fokozott figyelemmel haladniuk. Ugyanakkor a Tokaji úton, ne feledd, lakott területen belül sebességkorlátozás van érvényben. Debrecenben is több helyen lassabb haladásra kell számítanod, például a Pesti utca 37 szám előtt felbontották a belső sáv egy részét, tehát ott is 30 km/órás sebességkorlátozás van. A Csigekert utcától a Bem térig továbbra is tartanak a munkálatok, fölváltva hol a külső, hol pedig a belső forgalmi sávot zárják le, és a Mikepércsi út homokkerti felüljáró előtti részen kettő sávot zártak le. Még mindig Debrecenben a Füredi úton továbbra is tart az útfelújítás, ugyanakkor az Epreskert utca 83 szám előtt is a Dobogó utca közötti szakaszon nagy felületű aszfaltozás történik. Továbbra is várom az útinfókat, ha bármit látsz, oszd meg velem, segítsük együtt autós társainkat 0620 316 3000. A balesetmentes közlekedés mellé pedig Milky Chance-től a Stolen Dance-t játszom neked 2013-ból a Sunshine-on.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

Jennifer Lopez és David Guetta legújabb közöse. A Save Me Tonight után elérkezett a sorsolás pillanata. Nagyon sokan elküldtétek nekem a helyes megfejtést, arra a kérdésemre válaszolva, hányadik évfordulóját ünnepli idén a debreceni fürdőkultúra? Igen, a helyes válasz a 200. évfordulóját. Én pedig most megpörgetem a szerencse kerekét, és ahol megáll, ő lesz a szerencsés. Csernák András, gratulálok, te nyerted a páros belépőjegyet az Aquaticum Debrecenbe. Aki nem nyert, ne csüggedjen, kedden, szerdán és csütörtökön is lesz lehetőség játszani, a Sunshine Juice-ban, valamint a Sunshine délutánban. Ettől az órától viszont már most én elbúcsúzom, Eva Max-el és a Kings and Queens-el 2020-ból, utána egy pici reklám, aztán pedig Földi Betty jön a legfrissebb hírekkel. Maradj velem!

0: 25 év. Meg annyi zene, felejthetetlen pillanat és közös emlék.
1: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
0: 25 éve szólunk hozzátok az autóban, a munkahelyen, otthon és életetek legfontosabb pillanataiban.
1: Nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz.
0: Most pedig eljött az idő, hogy együtt ünnepeljünk. Augusztus 20-án érkezik Nyíregyháza legnagyobb születésnapi bulija a Sóstó Gardenben. Egy színpadon a Sunshine FM kedvenc előadói közül DJ Nagsi, Dr. BRS, az Álmokfutók és az Éberkóma, valamint a Sunshine DJ. Egy este, amikor újra felcsendülnek a kedvenc zenéink. Egy este, amikor együtt lüktet a város. Egy este, amely rólatok, rólunk és az elmúlt 25 évről szól. Augusztus 20-án vár a Sóstó Garden. Részletek a Facebook eseményben.
1: Örökké emlékezz erre a napra.
2: A Sunshine FM születésnap kiemelt támogatói partnere a Raiffeisen Bank. Vágyd velünk valóra. További támogatóink Diffus Dent Fogászat, az Opel Csősz és az SL Lemezkereskedés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Fontos gyógyszerek alapanyaga készül a vérplazmából. Újabb diákok érkeztek a Debreceni Nyári Egyetemre. 7800 külföldi hallgató tanulhat a Debreceni Egyetemen. E-mail részletek, Földi Betty vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Egyre nagyobb szükség van a vérplazmából készülő gyógyszerekre, amelyek több súlyos betegség kezelésében is nélkülözhetetlenek. Egy debreceni plazmaközpont szakemberei szerint a levett plazmából egyebek mellett víralvadási faktorok, immunglobinok és albumin készülhet, amelyeket például hemofíliás, immunhiányos májbeteg vagy súlyos égési sérült páciensek kezelésére használnak. A plazmaadás szigorúan szabályozott folyamat. A jelentkezők először orvosi vizsgálaton és laboratóriumi szűrésen vesznek részt. Rendszeres donorrá pedig csak megfelelő eredmények után válhatnak. Magyarországon egy donor évente legfeljebb 45 alkalommal adhat plazmát. A debreceni központban van olyan segítő, aki már több mint 700 alkalommal adott plazmát. 60 hallgató kapott tanúsítványt a Debreceni Nyári Egyetem második hetének végén, miközben 33 új diák érkezett a következő turnusra. A résztvevők továbbra is magyar nyelvet tanulnak, emellett a hazai gasztronómiával, kultúrával és helyi nevezetességekkel is megismerkednek. A programban évek óta népszerűek a folklór foglalkozások, ahol a hallgatók különböző tájegységek dalaival, táncaival és ételeivel találkozhatnak. A diákok közös programokon is részt vesznek, volt strand hangulatú est, magyar vizekről szóló kvíz, valamint vidéki farm látogatása is. Szeptember 16-án rendezik meg a Debreceni Egyetem nagyszabású tanévnyitó stadionsóját, a U-Day-t a Nagyerdei stadionban. A jubileumi 10. évhez érkező rendezvény idén is fesztivál hangulattal, látványos sóelemekkel és több ismert fellépővel várja az egyetemi polgárokat, az elsőéves hallgatókat és az érdeklődő debrecenieket. A szervezők szerint idén is nagy érdeklődésre számítanak, különösen azért, mert az általános felvételi eljárásban több mint 8000 elsőéves nyert felvételt a Debreceni Egyetemre, és ez a szám a pótfelvételével tovább nőhet. A U-Day szeptember 16-án szerdán 18:30-kor kezdődik a Nagyerdei stadionban. Új vezetőápoló látja el a feladatokat a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának gasztroenterológiai klinikáján. A megbízást augusztus 6-ától Tálas László kapta. A szakember csaknem 30 éve dolgozik az egészségügyben, 2013 óta pedig a gasztroenterológia területén szerzett jelentős szakmai és vezetői tapasztalatot. Munkája mellett aktívan részt vesz az egészségügyi szakdolgozók képzésében, valamint a klinikai gyakorlatra érkező hallgatók mentorálásában is. A Debreceni Egyetem tájékoztatása szerint az új vezetőápoló kinevezése a klinikai mindennapi betegellátása és szakmai munkájának irányítását segíti. A 2026-27-es tanévben több mint 7800 külföldi hallgatót tanulhat a Debreceni Egyetemen. Az intézmény előzetes adatai szerint szeptemberben több mint 2300 nemzetközi hallgató kezdheti meg tanulmányait az első évfolyamokon és az előkészítő kurzusokon. A meghirdetett angol nyelvű képzésekre több mint 49000 jelentkezés érkezett. A Stipendium Hungaricum programban pedig több mint 70000 érdeklődtek az egyetem iránt. Az ösztöndíjat idén 688 hallgató nyerte el, ők állami támogatással kezdhetik meg tanulmányaikat Debrecenben.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ettől ismét a kánikulái lesz a fő szerep, gomoly felhők ugyanakkor megzavarhatják a napsütést. A maximumok 34-40 fok között alakulnak.
1: A műsorszám...
3: 3, 2, 1, go! Földi Bettinek nagyon köszönöm a híreket, 5 óra után 4 perccel a Sunshine délután utolsó órájába csapunk bele. Ebben az órában hozok keltető visszatekintőt, programajánlót, de a térség ritmusa is velem lesz. Remélem, hogy velem tartasz. Az óra kezdődala pedig most Szigelá és a Riptide.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenéket játszottok, és rengeteg visszélménnyel gazdagodik az ember.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zenét.

0: Üzemanyag információ a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. Kedden nem módosulnak a benzin és a gázolaj nagy kereskedelmi árai, így a hétvége után változatlan beszerzési árakkal indul a hét. A szombati nagykereskedelmi árcsökkenés hatása a mai kereskedelmi átlagárakban már megjelent. De hogy mit jelent ez számokban? A 95-ös benzin 577 forint per liter áron, a gázolaj pedig 958 forint per liter áron kapható. És miután megtankoltuk az autóinkat, hozok egy kis keltető visszatekintőt.
2: Az üzemanyag információk támogatója az O+ üzemanyag töltőállomások. Több mint tankolás.
0: Ez történt ma reggel a keltetőben a Sunshine FM-en.
3: Megcsodáltuk a pólódat.
1: Igen.
3: Na, és megnéztük, hogy mennyi, és mondtam, hogy 1300.
1: Ez is turkáló.
4: Euró, de ez a vajon.
3: 1300 turkálóba.
1: Forintban. Igen, a turkálóba.
3: Találtál egy cikket mara egyébként a turkálós,
1: igen,
3: turkálással kapcsolatban, hogy hogyan kell
4: kincsekre
1: bukkanni. Igen,
4: hát, mert hát egy ilyen Európianat is még meg tudsz turkálni.
1: De meglepődnél, ha bejönnék.
4: Hát, hogy meglepődnék, az biztos.
1: Hogy, onnan van marának ennyi pénze. Mondanám, hogy... jól fizetsz. Sokat dolgoztam.
3: Viszont amikor Béla nem figyel és lenyúlod a pólóját, 2000 is eladhatnád ott.
1: De igen, még többet ér, mert akkor mondhatom, hogy Balogh Béla pólója.
3: Köszönöm. Én egyszer egy ilyen kiakasztósba vettem egy zakót. Nagyon kellett egy fekete zakó, és jól nézett ki. Egy ilyen kézzel varrott olasz zakó volt. Nem tudom, hogy kit nyírhattak ki benne, mert biztos, hogy valami mafiózói volt.
4: Véres volt?
3: Nem, hazamentem, és így...
4: Pénz volt benne.
3: Pénz volt benne.
1: Tényleg?
3: 1 millió. Tehát, hogy hát lírában. Jó, hát az nem ér semmit, az valami 10 forintot ért annak idején 1 millió lira, de mai napig megvan az a pénz, azt el is tettem. Bele volt varva a belső zsebébe.
1: Jézus!
3: És éreztem ott, hogy valami van. És
4: turiból vetted?
3: Igen, és be volt varva a belső zseb, és nem nagyon értettem, hogy miért van bevarva. Hát nyilván a kíváncsiság hajtott, hogy azért csak meg kéne nézni, hogy mi lehet abban, hogy gondoltam, Jézus, valami a
4: valaki
3: készítőnek
4: abba,
3: a címkéje,
4: vagy valami. Érted, Iránból, vagy nem tudom, Irakból, átszökött valaki.
3: Szerintem inkább valami mafiózó lehetett, akit kinyírtak benne, de még mindig megvan. De megvan az 1 millió.

0: euró is, vagy euró, hány millió euró lett volna már kész?
1: Az nem. A freudi elszólás, ez millió, a freudi egy millió elszólás. Lír.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: játsszuk a jó zenéket.
1: Sunshine FM, csak jó zene.
2: We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: Csak jó zene, te pedig még mindig a Sunshine FM-t hallgatod. Ahogyan azt megszokhattad, mi nem hagyunk téged egy percre sem unatkozni, és ez most sem lesz másképp. Jön Kata, aki összegyűjtötte a térség legkirályabb program lehetőségeit.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Azt hitted, a legény búcsú után már nem jöhet nagyobb katasztrófa? Készülj fel, mert a bajkeverő dokik visszatérnek Nyíregyházára, a Rózsakert szabadtéri színpadra. Augusztus 14-én pénteken este 8:30-kor az Aranylakodalom című fergeteges vígjátékban Alex és Simon egyetlen házi orvosi rendelőt változtatnak kész őrültek házává az esküvő előtti pillanatokban. Szentevaik zseniális és pörgős darabját Nagy Sándor rendezésével láthatjátok. Garantáltan könnyesre neveted magad ezen a kaotikus, félreértésekkel teli estén. Te is meglesnéd, hogy mit csinálnak a zsiráfok és a vízilovak, miután a látogatók hazamentek Debrecenben? Augusztus 14-én 18:30-kor indul majd a debreceni állatkert kulisszatitkokkal teli esti sétája. Lesd be a nagy ragadozók éjszakai életébe, és zárd a kalandot a hangulatos Szamburu teraszon.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
2: Sunshine FM program.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Jó

0: parton.
1: Kelemen kabátban maradjatok, gyerekek! Ez szólt Tizi, mint a Sunshine FM-en a Sunshine délutánban, hiszen csak jó zene szól nálunk. A következő percekben pedig már a Sunshine délutántól elbúcsúzom, viszont tőled nem, hiszen a reklámot és a legfrissebb híreket követve visszatérek, de már a Halló Kívánság műsorral, úgyhogy lehet bombázni engem dalkérésekkel, üzenetekkel 0620 316 3000. Kérd tőlem a kedvenced egészen este 8-ig. Sabrina Carpenterrel és az Espresso-val búcsúztatom ezt az órát, te pedig nem menj sehová, várlak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Augusztus 15-e. Akvatikum fürdővár. Vétek. DJ Szecsei. Akusztikus gitárzene. Három különleges helyszínen. Gyere velünk fürdőbálozni. Jegyek. akvatikum.hu.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.
0: Ez reklám volt.
3: Átalakítják az egészségügyi szűrőprogramokat. Biztosítja a kormány a vagyon visszaszerzési hivatal működésének forrásait. Módosítja a kormány az agrárkamarai törvényt. Már is hozom a részleteket, Földi Betti vagyok.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Átalakítja a kormány az egészségügyi szűrőprogramokat. A döntés hátterében az áll, hogy a daganatos halál esetek jelentős része megelőzhető lenne. Magyarországon azonban továbbra is alacsony a lakossági részvétel a szűréseken. Köböl Anita kormányszóvivő szerint ezen változtatni kell, ehhez pedig egy jól működő államnak többet kell fordítani a megelőzésre. A szűrőprogram reformjának kidolgozásával Hegedű Zsolt egészségügyi minisztert bízta meg a kormány. A cél az, hogy többen vegyenek részt a vizsgálatban, és időben felismerjék a súlyos betegségeket. A kormányszóvivő azt is jelezte, hogy a tárcavezető és Magyar Péter miniszterelnök is részt vesznek majd szűréseken. A kormány döntött a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működtetéséhez szükséges források biztosításáról. A pénzt a központi költségvetés terhére különítik el. A hivatal tényleges működése az elnök és a négy alelnök megválasztása után kezdődhet el. A vezetői posztokra augusztus 16-áig lehet benyújtani a pályázatokat, a jelöltek nyilvános meghallgatását pedig augusztus 25 és 27-e között tartják. A parlament még a hónap vége előtt kívüli ülésen dönthet a vezetőkről. Az új hivatal a tervek szerint kizárólag az országgyűlésnek számol majd be, és a kormánytól függetlenül működik. Módosítja a kormány az agrárkamarai törvényt, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. A változtatás értelmében, aki egyéni országgyűlési képviselőként indul a választáson, nem tölthet be kamarai tisztséget. A kormány szerint erre azért van szükség, mert az agrárkamara elveszítette autonómiáját. A kormány szóvivő arról is beszélt, hogy a kamara eltekinthet a tagdíjak beszedésétől. Az elmúlt időszakban jelentős károk érték az agráriumot, ezért a kormány átfogó hosszú távú agrárstratégiát kidolgozását kezdi meg. Döntöttek egy szuper előlegről is, amelynek kifizetése szeptemberben indulhat a gazdálkodóknak. Emellett rendkívüli támogatást hívnának le a kis- és középgazdaságok segítésére. Már szeptembertől alkalmazhatják az általános iskolák azt a 14 pontos szakmai javaslat csomagot, amelyet a közoktatásért felelős államtitkárság küldött az intézményeknek. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint a cél az, hogy az alsó tagozaton kevesebb stressz, több élmény és rugalmasabb tanulás szervezés jellemezze az iskolai mindennapokat. A javaslatok között szerepel a rugalmasabb napkezdés, a több mozgás, a hosszabb szünetek, a projektnapok, valamint az iskolán kívül itt tapasztalati tanulás erősítése. Nagyobb hangsúlyt kapna a fejlesztő értékelés, a mese, a közös élmények, a művészetek és a kreativitás is. Az iskolák saját közösségük igényeihez igazítva dönthetnek a bevezetésről.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Aranyérmet szerzett a férfi és női magyar csapat is az isztambuli öttus Európa-bajnokságon. Tragikus esemény árnyékolta be a nagyatádi extrémben nyílt nemzetközi triatlon versenyt. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a sporthírek. Aranyérmet szerzett a Tamás Botond, Szép Balázs és Koleszár Mihály alkotta magyar férfi csapat az isztambuli öttus Európa-bajnokságon. Egyéniben Tamás Botond kiegyensúlyozott teljesítménnyel meglepetés ezüstöt szerzett, míg Szép Balázs a 11. Koleszár Mihály pedig a 12. helyen zárt. A férfi csapat sikere mellett a magyar válogatott már az 5. érmét gyűjtötte be a törökországi kontinens viadalon. Aranyérmet nyert a Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita alkotta magyar női csapat is az isztambuli öttusa Európa bajnokságon. Egyéniben a remek hajrát bemutató Guzi Blanka bronzérmet szerzett, míg Bauer Bianca a 4., Erdős Rita pedig a 12. helyen zárt. Az egyéni versenyben és a csapatversenyben elért kiemelkedő eredményekkel a magyar női válogatott ismét a kontinens élvonalában végzett. Tragikus esemény árnyékolta be a nagyatádi extrémben nyílt nemzetközi triatlon versenyt, ahol életét vesztette az egyik résztvevő. A szervezők tájékoztatása szerint egy váltóban induló sportoló az úszás során a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul. A vízimentők és a helyszínen tartózkodó orvosi csapat azonnal megkezdte a szakszerű újraélesztést, azonban a hosszas és összehangolt ellátás ellenére sem tudták megmenteni a versenyző életét.
3: A következő napokban ismét a hőségé lesz a főszerep, csak az éjjel hozhat igazi felfrissülést. Mindemellett az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni továbbra is bőrünk megfelelő védelméről.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: 3, 2, 1, go! A legfrissebb híreket is 6 órát követve már vissza is huppantam a székembe, és belecsapunk a Halló Kívánság műsorba. Kereken 2 órán keresztül jöhetnek a dalkérések SMS-ben vagy Viberen 0620-316-3000. Az órát megkezdem Bibi Rexával és a New Religion-nel.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Ezt veteszi, mint a Sunshine FM-en a Hallóban, hiszen csak jó zene szól nálunk, és már érkezett is dalkérés. Zoli szeretné kérni Hugeltől a Shine-t, küldeni Petinek, Daninak, Gábornak és a teljes grill csapatnak. A hús már a grillen, a társaság együtt, úgyhogy jöhet hozzá a megfelelő zene is. Hát Zoli, kérésed számomra parancs, játszom neked a francia elektronikus zenei szintér egyik legnagyobb nemzetközi nevét, Hugelt, aki az elmúlt években az Afro House és a Latin House egyik meghatározó előadójává vált, 2026-ban is nagyon aktív, rendszeresen játszik a világ legnagyobb fesztiváljain és klubjain. Zeneileg továbbra is a latin ritmusok, az Afro House és a mainstream dance hangzás találkozása jellemzi. Hugel népszerűsége folyamatosan nő, és a 2026-os koncertnaptára alapján idén is a világ számos pontján lép fel, többek között Budapesten is szeptember 18-án. Szóljon akkor most a grilles srácoknak, Hugel és a Shine 2026-ból a Sunshine-on. Ha te is szeretnél kérni egy dalt, tudod, 0620 316 3000.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Calvin Harris, Lovers in a Past Life, ez volt az imént a Sunshine FM-en a Hallóban, hiszen csak jó zene szól nálunk. Idén 25 éves a Sunshine FM, mi pedig egy hatalmas bulival készülünk. Többek közt fellép az Éber Kóma, Náksi, Álmokfutók és Dr. Béres is. Ha nem szeretnél lemaradni, akkor mindenféleképpen gyere el Nyíregyházára, a Sóstó Gardenbe. Ott találkozunk. Ünnepeljük meg együtt ezt a 25. születésnapot. Viszont mielőtt tovább robognék a jobbnál jobb zenékkel, van egy dalkérésem is. Bence szeretné testvérét, Esztert felköszönteni születésnapja alkalmából. Üzeni neki, hogy a zene mellé természetesen jár még egy nagy ölelés is. Cuki vagy, Bence, játszom a dalt, Eszti, neked pedig boldog születésnapot. Halott pénz, gyerekek, ez szól most jó hangosan a Sunshine-on.
1: 25 év. Meg annyi zene, felejthetetlen pillanat és közös emlék.
2: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
1: 25 éve szólunk hozzátok. Az autóban, a munkahelyen, otthon és életetek legfontosabb pillanataiban.
2: Nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeret.
1: Most pedig eljött az idő, hogy együtt ünnepeljünk. Augusztus 20-án érkezik Nyíregyháza legnagyobb születésnapi bulija a Sóstó Gardenben. Egy színpadon a Sunshine FM kedvenc előadói közül DJ Náksi, Dr. BRS, az Álmokfutók és az Éber Kóma, valamint a Sunshine DJ. Egy este, amikor újra felcsendülnek a kedvenc zenéink. Egy este, amikor együtt lüktet a város. Egy este, amely rólatok, rólunk és az elmúlt 25 évről szól. Augusztus 20-án vár a Sóstó Garden. Részletek a Facebook eseményben.
2: Örökké emlékezz erre a napra.
3: A Sunshine FM születésnap kiemelt támogatói partnere a Raiffeisen Bank. Vágyd velünk valóra. További támogatóink: Diffus Dent Fogászat, az Opel Csősz és az SL Lemezkereskedés.
4: Ott

0: Hörc után a Sunshine-on egy picike kis helyzetjelentés az utakról. Nyíregyházan a Vasvári Pál utcán továbbra is forgalomkorlátozásra kell számítani, hiszen zajlanak az útfelújítási munkálatok. Érinti ez még a Dob utca térségét is. Az útfelmarás idején jelzőrök irányítják a forgalmat, miközben útszűkület és lezárt leállósáv nehezíti a közlekedést. Az érintett szakaszon 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Viszont Debrecenben is több helyen lassabb haladásra kell számítanod. Többek között a Pesti utca 37 szám előtt bontották fel a belső sáv egy részét, tehát ott is 30 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. De ugyanígy lassabb a haladás a Csigekert utcától a Bem térig, ahol továbbra is tartanak a munkálatok, fölváltva hol a külső, hol pedig a belső forgalmi sávot zárják le. Nagyon fontos, hogyha bármit látsz, oszd meg velem 0620 316 3000. Most pedig már át is adom Földi Bettinek is a legfrissebb híreknek a szót, utána pedig jövök is vissza. Számítok rád!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Kedden döntött az országgyűlés a legfőbb ügyész lemondás idejéről. Két részletben érkezik az iskolakezdési támogatás. Vizsgálat indult egy fizetésképtelenné vált utazási irodaügyében. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Kedden dönthet az országgyűlés Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész lemondási idejének lerövidítéséről. Az erről szóló határozati javaslatot Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnök nyújtotta be. A legfőbb ügyész július 22-én mondott le, és azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én érjen véget. Az ügyészségi törvény szerint a lemondási idő alapvetően 6 hónap, de ennél rövidebb időben is meg lehet állapodni. Nagy Gábor Bálint döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplő küzdelmeinek eszközévé. A keddi ülésen az államfő választás után kerülhet napirendre az ügy. Két részletben automatikusan érkezik az iskola kezdési támogatás az érintett családoknak. Szondi Vonda kormány szóvivő tájékoztatása szerint a támogatást nem kell külön igényelni, és adó sem terheli. Az első részletet a Magyar Államkincstár folyósítja még a tanév kezdete előtt, ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második rész novemberben utalvány formájában érkezik. A rászoruló családoknak összesen 100 ezer forint támogatás járhat, az intézkedés mintegy 400 ezer családot érint. Jogosultak lehetnek többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, az egyedülálló szülők, a sajátos nevelésigényű gyermeket nevelők, valamint az árva ellátásban részesülő tanulók. Sürgős vizsgálatot rendelt el a bolgár turisztikai minisztérium a Robinson Tours körül kialakult ügyben. A Bulgáriában bejegyzett utazási iroda fizetésképtelenné vált, több utas pedig csak rövid értesítéssel tájékoztattak arról, hogy nem tudják teljesíteni a meghirdetett utazásokat. A bolgár tárca szerint a cég korábban nem jelezte pénzügyi nehézségeit. A panaszokat a fogyasztóvédelemmel, a rendőrséggel és az adóhatósággal közösen vizsgálják, és keresik a kártalanítás lehetőségeit is. Az érintett ügyfeleknek azt javasolják, hogy őrizzék meg a szerződéseket és fizetési bizonylatokat, mert ezekre szükség lehet a kártérítési igények érvényesítéséhez. Az elektromos rollerek használói nagyobb sérülési kockázatnak lehetnek kitéve, mint a motorosok vagy a kerékpárosok, állapította meg egy friss brit tanulmány. A kutatás 2020 és 22 között angliai és walesi baleseti adatok alapján készült. Az eredmények szerint az e-rollereseknél különösen gyakoriak a fejsérülések, miközben a sérültek kevesebb, mint 6%-a viselt bukósisakot. A szakemberek szerint a rollerek kis kerekei, érzékeny kormányzása és instabilabb felépítése és növelheti a balesetek kockázatát. A kutatók ezért szigorúbb szabályozást, kötelező közlekedés, biztonsági képzést és a bukósisak használatának előírását sürgetik.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ettől ismét a kánikulái lesz a fő szerep, gomoly felhők ugyanakkor megzavarhatják a napsütést, a maximumok 34-40 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: 3, 2, 1, go! Földi Bettinek nagyon köszönöm a híreket, 7 óra után 4 perccel a Halló Kívánság műsor második órájába csapunk bele. Ebben az órában is velem lesz a térség ritmusa, de piszkálj bele, és légy te a zenei szerkesztő. Kér tőlem kedvenced 0620 316 3000, Tate McRae-vel és a Greedy-vel kezdek.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Serve the Sun, Walking on the Street. Ez szólt az imént a Sunshine FM-en a Hallóban, hiszen csak jó zene szól nálunk. A következő percekben pedig dalkéréssel megyünk tovább. Anna szeretné kérni Kálai Sanders Andrástól a My Baby-t. Küldi a férjének, Jánosnak, házassági évfordulójuk alkalmából. Köszöni, hogy mellette van minden egyes nap. Boldog évfordulót nektek, és még nagyon-nagyon sok közös évet kívánok. Játszom a dalt, viszont pár fontos infó Kálai Sanders Andrásról, aki az elmúlt másfél évtized egyik meghatározó magyar előadója. 2014-ben az Eurovíziós szereplésével nemzetközileg is ismerté vált. 2026-ban egy különleges jubileumi koncerttel ünnepelte pályafutásának 15. évét az A38 hajón, ahol az új Another Night album dalait is bemutatta. A legfrissebb hírek szerint június végén jelent meg új dala, a Take Me Back Home, amelyről András meglehetősen személyesen nyilatkozott. Azt írta, hogy ez akár az utolsó dala is lehet. A dal számára egyfajta érzelmi terápia volt, ezért a bejelentés különösen nagy visszhangot váltott ki a rajongók körében. Szóljon akkor most Annának és Jánosnak, Kálai Sanders András és a My Baby a Sunshine-on. Ha te is szeretnél valakit felköszönteni, vagy csak meghallgatni a kedvencedet, 0620 316 3000.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: Szia is Kylie Minogue közöse után a Sunshine-on. Katályi a terep, aki összegyűjtette a térség legtöbb program lehetőségeit. Ha van szabadidőd, de nem tudod mivel tölteni, akkor fülej, mert Kata lesz a te embered.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Azt hitted, a legény búcsú után már nem jöhet nagyobb katasztrófa? Készülj fel, mert a bajkeverő dokik visszatérnek Nyíregyházára, a Rózsakert szabadtéri színpadra. Augusztus 14-én pénteken este 8:30-kor az Aranylakodalom című fergeteges vígjátékban Alex és Simon egyetlen házi orvosi rendelőt változtatnak kész őrültek házává az esküvő előtti pillanatokban. Szente Vaik zseniális és pörgős darabját Nagy Sándor rendezésében láthatjátok. Garantáltan könnyesre neveted magad ezen a kaotikus, félreértésekkel teli estén. Te is meglesnéd, hogy mit csinálnak a zsiráfok és a vízilovak, miután a látogatók hazamentek Debrecenben? Augusztus 14-én 18:30-kor indul majd a debreceni állatkert kulisszatitkokkal teli esti sétája. Lesd be a nagy ragadozók éjszakai életébe, és zárd a kalandot a hangulatos szamburú teraszon.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: Nagyon köszi, Kata. A következő percekben pedig már Maroon 5-val megyünk tovább, akik továbbra sem lassítanak. Adam Levine és csapata idén nyáron Londonban nagyszabású koncertet adott, ősszel pedig Latin Amerikában folytatják a fellépéseket. A legfrissebb hír pedig, hogy már a 2027-es ázsiai turnéjukat is bejelentették. Január 24-én Tajvanon kezdik a koncertsorozatot, amely 7 ázsiai csendes óceáni piacot érint, és februárban Szingapúrban zárul. Zeneileg sem tűntek el, a legújabb kiadványukat 2026. április 30-án jelentették meg. Szóljon akkor itt a Sunshine-on Maroon 5 és a Misery 2010-ből. Ha szeretnél még dalt kérni, akkor megteheted, van még egy picike kis időd, 0620 316 3000.

0: Marshmallow Numb, ez szólt az imént a Sunshine FM-en a Hallóban, hiszen csak jó zene szólnálunk, és befutott az utolsó dalkérés is. Bálint szeretnék kérni Chris Ruditól, aki mentünk a divatbolt, küldeni a teljes baráti társaságnak, Tominak, Zolinak és Gábornak. Üzeni nekik, hogy fiúk, ezt a dalt együtt kell üvölteni, ahogy illik. Én is így gondolom. Szóljon akkor nektek a Sunshine-on Chris Rudi, és aki mentünk a divatból.
1: Száguldó csillag, csak lenne, nem lehet mindig

0: Taylor Swift után elérkezett a búcsúm ideje. Nagyon köszönöm az elmúlt 6 óra kitüntető figyelmét, de véget ért a móka mára, záró maró ókatára. Ennyi voltam mára, találkozunk majd jövő héten. Én most elmegyek egy picit pihenni, viszont te addig is hallgass továbbra is a Sunshine FM-et, hiszen csak jó zene szól nálunk. Kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon is. De ha kíváncsi vagy a legfrissebb infókra, vagy arra, milyen zene szólt az elmúlt percekben, akkor www.sunshine.hu. Én további szép estét kívánok neked, jó pihenést és kitartást a héthez. Lelépek, Mara vagyok. Szia!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Ugye eltűnt egy légpuskánk, nem tudom mikor, de valahonnan, tehát császárszálláson volt még gyerekkoromban a telkünkön, és nem tudom, hol van, nem tudjuk, hogy
3: anyukád
2: hova
3: eltüntette.
2: Ne, lehet, hogy eldugta előlem.
3: Nálunk az anyukát tüntették el, pont emiatt.
2: Igen?
3: Igen, mert a szomszéd kisfiú ráfogta a másikra a légpuskát, hogyha ha nem öltözöl, és elkésünk az oviból, akkor baj lesz.
2: Hát, én meséltem egyszer nektek adásban, halört lődöztem. A fél lábú halőrt.
3: De akkor hogy... még csak fél lába volt, nem. De most már láb nélküli. De én
4: Béla előtte a másikat is.
2: Nem, céltáblára lőttem, csak a kerítés az a tó felé volt a céltábla, amire ráraktam, és lőttem, mint gyerekként. Céltáblára lőttünk, és nagyon szerettünk légpuskával, de így céltáblára, vagy a mi az a pecunak az oldalára, tudod, ez a tárolónak az oldalára, felhelyezett céltáblára, vagy a kerítésre tettük, és akkor arra lőttünk cél. Hát arra nem gondoltam, hogy valaki a tavon, ami onnan, mit tudom én, 50 méter, ott jön a horgász, a féllábú horgász, vagy halőr, vagy nem tudom mi, aki csónakba evezett, és az oldalán megkopogott neki a söré, vagy nem sörét, hanem hát ugye a lőszer. Pim, pim, pim, tudod.
3: Mert lőtted, és eltaláltad a hajónak az oldalát?
2: Igen, a csónaknak az oldalát, a facsónaknak.
3: Még jó, hogy nem szergényt horgászt kilőtted.
2: De még újra töltöttem, még azért volt ideje elmenni, hogy kettő biztos rávertem. Ugye, gyerekként, míg nem utána jött valaki, egyszer csak édesapámnak szólni szegénynek, hogy hát, mi maguk lövöldöznek itt. És ugye, hát mi csak céltáblára lövünk. Hát igen, a tó felé, és ott éppen
3: viszont
2: valaki.
3: Az összes orforgász, akkor jött és mondta, hogy figyeljetek, most lehet menni horgász, balogék gyereke lövöldözi a halőrt, most nem fog jönni, nyugi.
2: Lehet, hogy nem tudom, hogy halőr volt feltétlen, de az biztos, hogy szegénynek fél lába volt, és ugye úgy jut szegény a csónakba pecázott.
3: Hát azért volt már csinál. Fél lába. Volt egy másik barátod, aki korábban lövöldözött.
2: Aki nagyobb puskával lövöldözött.
3: És ő pontosabban célzott.
2: Meg jött hozzászólás.
5: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
6: Átalakítja a tankerületi rendszert a kormány. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Augusztus közepére készülhet el a várólista csökkentő program. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Teljesen átalakítja a tankerületi rendszert a kormány. A döntés értelmében megszűnik a Klebersberg központ középirányítói szerepe. Az oktatás irányítása pedig 2027. január 1-től közvetlenül az oktatási és gyermekügyi minisztériumhoz kerül. Augusztus 20-án nyílt pályázaton hirdetik meg az összes tankerületi igazgatói posztot, a kiválasztott vezetők pedig 5 évre kapnak megbízást. A kormány szerint az átvilágítás súlyos működési problémákat tárt fel, ezért egyszerűbb, gyorsabb és láthatóbb rendszert alakítanak ki. A cél az, hogy az iskolák önállóban működhessenek, a pedagógusok pedig nagyobb figyelmet fordíthassanak a tanításra. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány a kétnapos kormányülés első felében, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint a döntés a mostani energiaválság tapasztalataira is reagál. A terv része az energiatároló kapacitások bővítése, az elektromos hálózat fejlesztése, valamint szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházások előkészítése. A fejlesztéseket hazai és uniós forrásokból, illetve magántőke bevonásával valósítanák meg. Magyar Péter azt mondta, a beruházásokat úgy alakítanák ki, hogy azokból a magyar állam és az érintett települések anyagilag is profitáljanak. A részletekről későbbre ígért szájékoztatást a miniszterelnök. Tovább nőttek a műtéti várólisták Magyarországon. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai szerint csaknem 36 ezeren várnak több mint 60 napi csípőprotézis, térdprotézis vagy szürkehályog műtétre. Ez egy év alatt mintegy 21%-os emelkedés jelent. A szakemberek szerint a hosszú várakozás hátterében elsősorban a szakember hiány és a korlátozott műtéti kapacitás áll. A kormány célja, hogy 2027 végére jelentősen rövidüljenek a várólisták. Ennek érdekében augusztus közepére átfogó intézkedési program készülhet, amely a tervek szerint a legnagyobb betegszámot érintő beavatkozásoknál hozna gyorsabb ellátást. Megkezdődött a magyar nyelv és irodalmi érettségi vizsga átalakításának előkészítése. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium új tétel előkészítő bizottságot állított fel, amely a módosítások részleteit dolgozza ki. A tervek szerint csökkentik és egyértelműsítik a középszintű követelményeket, pontosabban meghatározzák az egyes feladattípusokat, és nagyobb szakmai szabadságot adnának a magyar tanároknak. A nyár végén széles körű szakmai egyeztetés kezdődik a tervezett változtatások. A végleges szabályozás várhatóan ősszel jelenhet meg az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan. A cél egy átláthatóbb, kiszámítható vizsgarendszer kialakítása.
5: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: Ettől ismét a kánikulái lesz a fő szerep, gomoly felhők ugyanakkor megzavarhatják a napsütést, a maximumok 34-40 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
5: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Jó. A tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a

0: Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami rád. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.